Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 6-a van, szerda ma, az Ivetteket és a Fridákat. Köszöntjük nekik nagyon boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. Ez a naphoz is kötődik néhány érdekes évforduló. 170 éve például ezen a napon született Sigmund Freud, osztrák pszichológus és filozófus, akit legtöbben a pszichoanalízis atyaként ismerünk. És 186 éve Nagy-Britániában kiadták a világ első bélyegeit, a híres Penny Blacket, ma már egy üzenet elküldése sokszor két koppintás a telefonon, akkoriban viszont egy apró bélyeg is forradalmi újdonságnak számított. Na és neked van valami, ami miatt emlékezetes május 6-a, legyen szó egy szülinapról, egy évfordulóról, egy jó sztoriról, nyugodtan írd meg SMS-ben vagy Viberem 0630303380, én pedig közben hozom a jó hazai zenéket az éjszakádba, itt is van a Vintage Dolls és a Ligetben a Petőfi.

Fáradtság ellen itt volt egy kis rock and roll a Hírviár csapatától, az Őrzöm az álmod című dalukat hallgattuk meg a Petőfin, ahol minden magyar. Ma még bőven kapunk napsütést, de azért nem lesz teljesen zavartalan. Napközben erősebben megnövekedhetnek a gomoly felhők, és míg eleinte csak elszórtan lehet egy-egy zápor, délután már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szélre is érdemes figyelni, a délnyugati szél alapból élénk, erős lehet, zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordul. Most hajnalban 8-15 fokkal indul a nap, délutánra viszont még mindig kifejezetten kellemes 23-28 fok közötti maximumokra készülhetünk, vagyis marad a kora nyárias időjárás, csak ma már nem árt, ha a napszemüveg mellé egy esernyő is bekerül a táskánkba. Nagyon szép és mosolygó szerdát kívánok mindenkinek, a Petőfi kísérjen utadon, bármerre is jársz, bármit is csinálsz. Itt van Verib Tomi a folytatásban, ez a Minden rendben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 6-án megyünk bele a szerda éjszakába, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, jön majd ebben az órában többek között Wolf Tamás, a Sirius, vagy éppen az Eden Falls, most a kezdésben Nagy Csomor Andrással és zenekarával. Ez az Utvarlós.
0: Egy újabb óra,
1: kizárólag

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sok emlékezetes zene maradt az idei Dal című műsorból. Ott van például Wolf Tamás szerzeménye, a Békés Csaba Júriember a Lélek kikötő zenével állt színpadra. Tamás gyerekkora óta zenél, autodidakta módon tanult gitározni és szöveget írni, a zenéjét pedig saját bevallása szerint a párjának írta, egy személyes szerelmi vallomásként. Ezzel megyünk tovább. Most itt a Petőfén jön Wolf Tamás és a Lélek kikötő.

magyar.

90-es években jelent meg Robert Miles-tól a Fable, ezt a dalt porolta le a Dubaj nevű formáció. Itt volt a No Space for You-val a Petőfin, ahol minden magyar. És ha már 90-es évek, 2000-es évek, ugye mindenkinek van egy fiókja otthon, ahol a régi töltők, kábelek, kulcstartók és legalább 2-3 régi mobilis lapul. Na ezekkel érdemes óvatosabban bánni, ugyanis a régi okostelefonok akkumulátora akkor is kémiailag aktív marad, ha a készülék már évek óta nincs használatban, és idővel akár még instabillá is válhat. Főleg akkor lehet gond, ha teljesen lemerült, vagy épp teljesen feltöltött állapotban pihen valahol a fiók mélyén. Szélsőséges esetben akár túlmelegedés, sőt tűzveszély is kialakulhat, különösen ha papírok, ruhák vagy más gyúlékony dolgok között tároljuk, úgyhogy ha esetleg a hétvégén előkerül a majd egyszer még jó lesz valamire mobil gyűjteményünk, akkor nem baj, ha nem csak visszacsúsztatjuk a fiókba, hanem inkább leadjuk egy elektronikai hulladékgyűjtő ponton, ha már úgysem vesszük hasznát. Egy kis hasznos tanács így szerda hajnalban. Most pedig Fejér Kármennel megyünk tovább a folytatásban, a Petőfin, ez a gyáva oroszlán.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel pörgetjük fel a hangulatot így szerda hajnalban a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz pár perc múlva a Mihály Rékával, itt lesz majd a Phoenix RT is, de a kezdés a Made in BA, ez a Ne Változzon Semmi.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Azt hiszem, sokaknál éppen aktuális a kávé kortyolgatás rituáléja. Hát van, aki a cukrot teszi bele a kávéjába, van, aki a tejet, van, aki a növényi italt, és most már ott tartunk, hogy akad, aki az olívaolajat. Igen, egyre nagyobb figyelmet kap az olívaolajos kávé, melynél egy espresszóhoz vagy teljes kávéhoz egy kevés extra szűz olívaolajat adnak. Hát elsőre, sőt másodszorra is elég furcsán hangzik, de a trend már nem teljesen új. Az egyik legnagyobb kávés lánc például pár éve külön koncepciót is épített rá. A hívei szerint sokkal krémesebb lesz tőle a kávé, hosszabb teltségérzetet adhat, és az olívaolajban lévő egészséges zsírsavak miatt érdekesebb alternatíva lehet azoknak, akik szeretnek kísérletezni. Persze nem mindenkinek való, érzékeny gyomor, reflux vagy emésztési gondok mellett azért könnyen lehet, hogy ez inkább egy kihagyós mutatvány. Otthon egyébként elég egy teáskanálnyi extra szűz olívaolaja frissen főzött kávéba, aztán gyorsan kiderül, hogy új kedvenc lesz-e, vagy maradsz a jól bevált teljes verziónál. Hát ízlés kérdése, minden esetre talán egy próbát megér, ha bevállalósabb vagy. Zabos Regina és KT párosa érkezik most a szerda hajnalunkban, itt a Petőfin, ez a Rád vártam.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a szerda hajnalunkban az Asphalt Horsemen-nel, aki Gödöllőről indultak, és az évek alatt a hazai Southern Rock egyik erős neve lett. A négytagú rock formáció 2017-ben komoly szakmai elismerést kapott. A Brotherhood című albumukkal fonogram díjat nyertek az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele kategóriában. A szélesebb közönségnek később a Dal 2025 színpadáról is ismerősek lehetnek, ahol a Mesél a Szél című zenéjükkel jutottak egészen a döntőig. Ez a zenekar pont azt a világot hozza, ahol a rock, a karcos, őszinte és nagyon élő oldalát mutatja, nem túlmagyarázva, csak úgy rendesen odatéve. Jön az Asphalt Horsemen itt a Petőfén, ez a Mesél a Szél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenék a szerdai napfelkelte mellé, és itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt hozom a New Level Empire újdonságát. Itt lesz a Nem véletlen, de előbb 26 évvel ezelőttről szól egy Heaven Street 7 örökzöld, ahol van az a Crazy Srác.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Itt volt a Tigris Szofi és a Gyere fel hozzám a Petőfin, ahol minden magyar. Mák Kata is invitál minket, hogy nézzünk be hozzá, mert hogy élő stúdió koncertekkel készül minden hétköznap 13 órától. Ma például Beretka Ádám látogat meg minket, aki ad élő stúdió koncertet, holnap pedig Berki Patrik zenél nálunk. Ezeket a koncerteket természetesen itt élőben követheted a Petőfin, és láthatod a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Szóval ne feledd, 13 órától egy újabb stúdió koncert vár rád. Most pedig Pál Balázs Kármen vár ránk, Oliver from Earth-szel közösen, akik szintén jártak már nálunk és adtak stúdiókoncertet. Ha erről lemaradtál, akkor pótolhatod a Petőfi YouTube csatornáján. Régi szép mesék, ez szól most.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A film

0: leszek.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok@petofiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma még bőven jut napsütésből, de azért a nap folyamán egyre mozgalmasabb lehet majd az időjárás. Több órás napos idő mellett erősebben megnövekedhetnek a felhők, és még eleinte csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, délután már több felé kialakulhatnak zivatarok is. A szélre sem árt odafigyelni, a délnyugati szél élénk erős lesz, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Most hajnalban 8-15 fokkal indult a nap, délután viszont már 23-28 fokig melegszik a levegő, vagyis marad a koronyárias időjárás, csak ma már nem árt bekészíteni egy esernyőt is a napszemüveg mellé. Érkezik a folytatásban dr. Kotász és a januárból április. Jó reggelt!
1: Ide jutott!

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar érkezik a váltáson, mert hogy 6 óra lesz pillanatokon belül, mindjárt itt van Hambucki Máté kollégám, én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt órákban, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen szép a szerdád, vigyázz magadra, és hallgasd a Petőfit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter, sokan jelentkeztek nyári diákmunkára, folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Kiszámíthatóságot és felelős átadásátvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott: a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, hogy a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb, emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A tisztséget 3 éven át Pósvai Mihály geológus, Széchenyi díjas akadémikus tölti be. A tudóstestület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. A megválasztott vezetők június 1-én lépnek hivatalba. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az ügyben számlákat zároltak és pénzt is lefoglaltak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Idén először volt 30 foknál melegebb tegnap. Délután az ország nagy részén 25 és 30 fok között alakultak a csúcsértékek. Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1946-ban rögzítették Kaposváron. Akkor 33,4 fok volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A Duna Tisza közén és északkeleten borult az ég, napközben kezdetben sok napsütés lesz, de délután nyugat felől ismét beborul az ég, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. A szél sok felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A reggeli indulásnál nem is délután még lehet szükséged az esernyőre a mai napon. Jó reggelt kívánok! 2026. május 6-a van, szerda, elmúlt 6 óra indult a Halló Magyarok. Ezúttal Azariával kezdünk a Formúz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Petőfi Rádió.
1: Aki a mai napon nálunk zenél, az nem más, mint Beretka Ádám, a 22 éves énekes, gitáros, dalszerző, akinek 2021-ben jelent meg az első dala, Elvesztem címmel. Azóta rendszeresen jelennek meg felvételei a streaming platformokon, több 10 milliós lejátszást produkálva, legismertebb talán a Fekete Rózsa, ami 2025-ben Mahasz Platina kislemez minősítést kapott. Petőfi költészete is megihlette vers feldolgozásai, például a Szeptember végén vagy a Reszket a bokor, az akusztikus koncertjeinek kedvelt dalai. A dalokat egy szál gitárral szerzi, és a színpadon is ezt a hangulatot próbálja közvetíteni. A dal 2026-ban is találkozhattunk vele, délután 13 órára pedig hozzánk is egy szál gitárral érkezik majd. Beretka Ádám koncertjét élőben láthatod is Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon. Most pedig maradunk a dal 2026 fellépőinél, versenyzőinél, hiszen Czakó Július ott volt, akinek dalszövegét Szarka Tamás írta, a zeneszerző pedig Péli Barna volt. Ez az Uni Univerzum, itt a Petőfi.

0: Szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem. Nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem. Nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az I Want the Parazol zenélt, ez volt a Jól áll nekem az élet. Holnap este pedig megkezdheted velük a szabadtéri koncertszezont, akár a Budapest Parkban, hiszen ott játszanak majd vendégük. Na, az Imago Mundi csapata lesz, és egy kis japán életérzést is csempésznek a színpadra, hiszen ott voltak ugyebár az oszakai világkiállításon, úgyhogy most ezt is visszaidézik majd. Természetesen a legnagyobb kedvencek mellett. Most fél hét van, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, mi pedig hamarosan a Magashegyi Underground 2015-ös sikerét idézzük. Ez lesz a Szemszavak, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a felhős meleg idő, a történelem írásbeliket tartják ma. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Nem okoztak meglepetést a feladatok az idei matematika érettségén, ezt mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki egyben a Győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója is. Tegnap középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. A vizsga ezúttal is két részből állt. A feladatok között szerepelt például másodfokú egyenlet, függvényelemzés és gráfok is. Horváth Péter az első szakaszt kifejezetten könnyűnek értékelte. A második véleménye szerint már összetettebb volt.
4: Alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diák, és akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Tehát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölötti eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesíthetetlen feladat.
3: Ma a történelemírásbelikkel folytatódik az érettségi.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelíti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, a kormány már a választás után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember hétfőn este egy interjúban bejelentette, lemond minden tulajdonrészről és felajánlja azokat az államnak. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte. Hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges, Orbán Viktor úgy véli, a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb, nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia tegnap megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a HUNREN-hez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a magyar kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn elmondott beszédében kijelentette, az új kormány mindenben, így szakpolitikai döntések megalapozásában és kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárca vezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett, úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Súlyosbítja a több éve tartó hazai asszályt, hogy a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese beszélt. Gacsályi József felhívta a figyelmet arra, itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli asszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országszerte.
5: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megbeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyek tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező, úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
3: A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az asszály miatt, ezt mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, hogy a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne valamelyest.
6: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgó fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termeszthető a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
3: Szakemberek szerint már tavasszal is érdemes úgy védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza azt mondta, a megfelelő ruházat, valamint a naptej használata mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
7: Laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert, nyilván a csontok azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Eleinte napos, fátyol felhős idő lesz. Délután beborul az ég, több felé lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Az Arsenal jutott először a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot az Arsenal a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőbe, amelyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München egy gólos hátrányból fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak a mai tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Söpréssel bajnok az NK Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr elleni döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyért az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött. Véget ért a londoni asztali tenisz csapat világbajnoksága magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gáfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: indítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Felhők jöhetnek ma közénk, fölénk, hogy pontosan merre, mikor, és hogy lesz-e belőle esetleg zápor, az hamarosan kiderül, hiszen 7 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Ne feledd, ma a Fridák és Ivettek ünneplik a névnapjukat, úgyhogy egy kedves üzenettel mindenképp köszöntsd fel őket, Isten éltesse őket. A következő órát majd a No Sugar csapatával indítjuk, amit a szív, hét után itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Történelemmel folytatódik ma az érettségi, élelmiszergyűjtést szerveznek a rászorulóknak. Marad az enyhe idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 32-es főúton Szolnok térségében fának hajtott egy autó. A 69-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek, a szóbelik pedig júniusban kezdődnek. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a tegnapi matematikai írásbeli érettségi feladatai között. Szakértők szerint ebben a részben több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami kihívást jelenthetett a vizsgázóknak. Arra kérte a leendő miniszterelnök a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. Lemondott Magyarország Belgium és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csak nem 8 évig látta el feladatait. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július végéig látja el. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A legutóbbi novemberi gyűjtésen több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyar a 2026. május 6-án, ami a Magyarországi Táncház Mozgalom ünnepe. A talpalávalót elsőként az órában a No Sugar csapata szolgáltatja. Jön az, amit a szív.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön. Nem számít, hogy

0: elkísér.
1: Úton, az iskolába, óvodába.
2: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
3: Jó reggelt és jó utat kívánok az intézmények felé ma is. Május 6-a van, ezúttal a történelem érettségi vár. Na, a vizsgázókra középszinten 71.504-en, emelt szinten pedig 8.273-an vizsgáznak ma történelemből. A töri érettségik egyik leggyakoribb kérdése, hogy milyen atlaszt lehet használni a vizsgán, ez ugyebár ezért egy jó kis mankó tud lenni. 2026-ban is érvényes, hogy a diákok középiskolai történelmi atlaszt használhatják, mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán. Ez azt jelenti, hogy a rövid és hosszú esszék írásánál bátran kézbe vették, hogy a fontosabb helyszíneket pontosan meghatározzák. Ha jól emlékszem, nálunk az volt a mondás, hogy töri atlasszal már egy hármast össze lehet hozni, úgyhogy egész biztosan jól fog sikerülni ma is mindenkinek ez az írásbeli, úgyhogy hajrá! Történelmi tény, hogy mai napon ünnepli születésnapját Palcsó Tamás, aki év 40 éves lett, őt még ugyebár 2004-ben ismerhettük meg a Megasztárból, úgyhogy Isten éltesse, és ami azt illeti, az Abaházi RT házatáján is van ok az ünneplése, hiszen tegnap ünnepeltek a gitárosok Beke Péter és Herr István, akik egy napon születtek, igaz, egy év különbséggel, és hamarosan majd a dobos Tobola Norbert is születésnapot ünnepelhet. Úgyhogy a szülinapi torták mellé jön most az a produkció, amivel a dal 2026-ban indultak. Ez az Eldobott Kül, itt a Petőfi.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: hogy az Artisius zenei díjjal elismert, az év könnyű zene szerzőjének választott Rácz Gergőt hallgattuk, ez volt a Bennünk a világ. Jó reggelt kívánok, Gergőnek gratulálunk, közben 7:30-hoz érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán vár ránk a Vatfruttik csapata, lehetek én is, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ünnepséggel készülnek az új országgyűlés megalakulására, sokan jelentkeztek már nyári diák munkára, folytatódik az enyhe időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 32-es főúton Szolnok térségében fálnak csapódott egy autó. A 69-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt is. Most már biztos, hogy mindkét eseményt szombaton tartják. Karácsony Gergelyék rendszer búcsúztató koncertre várják az embereket a Lánchídhoz. Onnan vonulnak át a Tisza párt ünnepére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással is készülnek. Földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta a leköszönő miniszterelnök abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. Orbán Viktor szerint az önkény korszaka kezdődik. Az új kormány támogatni fogja a háborút, a migrációs paktumot. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzem területén korábban nyomáspróbát végeztek. A szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet. A művelet után a folyadékot a szennyvíz csatornába ürítették, de az abban lévő dugulás miatt a víz nem tudott elfolyni, ezért megjelent a talajszinten. A polgármesteri hivatal egyeztetett a szakemberekkel, akik megerősítették. A víz nem tartalmaz szennyező anyagot, a szivárgást megállították. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás szükséges. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival, vagy korszerű, nagyobb pérőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok az intézmények környékén. Ma reggel is csak óvatosan, a történelem érettségihez pedig hajrá mindenkinek, aki ma épp ezelőtt áll. Az érettségi vizsgákon túl is közeleg már az év vége, és hát sokaknál előfordul, hogy egy-egy jó bizonyítvány esetében valamilyen kis állatot szeretnének otthonra. Nos, hát közeleg a felelős állattartás napja, május 10-én országszerte számos helyen várnak különféle aktivitásokkal, így például a fővárosban, a Rex Állatszigeten is, ahol egész napos ingyenes családi programokkal készülnek, megismerkedhetsz az örökbefogadható kutyákkal, bepillantást nyerhetsz a postagalambok világába, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és interaktív foglalkozások is lesznek. A gyerekeket zenés előadások, koncertek és játékos foglalkozások is várják, és színesíti a kínálatot a kennel látogatás, kézműves események, illetve macska kávézó is. A program kutyával is látogatható, amennyiben az állat jól szocializált és rendelkezik érvényes oltásokkal. Na, az előadások között szóba kerül egyébként a kutyák viselkedése, a macska tartás alapjai, a tengeri malacok gondozása, továbbá bemutatkozik a gazdi jogsi program is. Ez utóbbi egy ingyenes online oktatási program, amely felelős állattartáshoz szükséges alapvető ismereteket tanít meg. Legyen szó kutyáról, macskáról, vagy akár nyulakról, már 5 éves kortól is elvégezhető mindez játékos oktató anyag segítségével. Hogyha netán így a nyári szünet előtt, vagy a nyári szünetben azt tervezed, hogy megleped a gyerkőcöt egy kis állattal, akkor mindenképp érdemes végigzongorázni ezt a tananyagot. Ennek részleteit a gazdi jogsi weboldalán egyébként megtalálod. A felelős állattartás kapcsán pedig nagyon fontos már a kiválasztás folyamata is, mellette pedig egészségügyi viselkedésbeli és jogi ismeretek egyaránt. És amit még érdemes mindenképp átgondolni, hogy a gyerkőcök nagyon szeretnének sokszor állatot, de azért előfordul, hogy ezek aztán mégiscsak a felnőttek gondoskodására maradnak, úgyhogy neked van-e időd a mindennapokban ezzel foglalkozni. Mindezt tehát csak felelősség teljesen, mellette pedig a magyar zenék támogatásával. A következőkben lóhátra ülünk, hiszen a Magyar Vándor egyik betétdala következik, ez az Otthon itt van, a Petőfi.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Zenei vagy énekei élőben a Petőfi Rádióban.

0: Szerető Firedi, jó minden magyar. Kalisztanders András, ki már túl a 15 éves jubileumi koncertem. Ez volt az órazárunk. 3 perc múlva 8-at mutatnak az időjelzők. A fővárosi közlekedés a szokásos reggeli csúcson túl egyelőre nem tartogat kellemetlen meglepetést. Mindjárt jönnek a legfrissebb infók az országutakról is. Szabolcs-Szatmár-Berek, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben tűzgyújtási tilalom van. Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő kőterületi ingatlanokon. Erre figyelj, a következő órában pedig figyeljük a Carson kómát itt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Kritikus a helyzet a Hormuzi szorosban. Különleges gyereknapot szerveznek Pécsett, marad az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Fának csapódott egy autó a 32-es főúton Szolnok térségében. A 69-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Átmenetileg felfüggeszti az Egyesült Államok a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését részben a közvetítő Pakisztán kérésével indokolta. Közben továbbra is kritikus a helyzet a térségben. A szorosban rekedt hajók fedélzetén több mint 2000 tengerész vesztegel. Az egyre fogyó élelmiszer és ivóvízkészlet mellett komoly gondot jelentenek a kalóztámadások is. Ukrajnában több mint 20-an meghaltak tegnap az orosz légi támadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsját és Kramatorszkot, több lakóház, bolt is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelő üzemet bombáztak az oroszok, ott 5-en haltak meg. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország hétvégére tűzszünetet hirdetett a győzelmi napi rendezvények idejére. Arra kérte a leendő miniszterelnök a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csak nem 8 évig látta el feladatát. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július végéig látja el. Ismét játszótérré alakul át a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed gyereknapon. Május utolsó vasárnapján kiállítanak egy a Vissza a Jövőbe című filmből ismert időképet. Ki lehet próbálni egy helikopter szimulátort, de a gyerekek játékos formában is megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. május 6-án szerdán. Kezdünk ezúttal a Carson Coma csapata, akik a hónapban Túrkevén és Babóton is tiszteletüket teszik. Jön az Immunissával.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: nagyon.
1: Bioritmus indítás, Habóczki Mátéval.
2: Halló, magyarok!
3: Na meg Paulina mosolyával, ez volt az aznap éjjel itt a Petőfény. Jó reggelt kívánok, 8 óra 18 a pontos idő. Sajnos nincs mindenhol ok a vidámságra, ami az utakat illeti. Baleset történt Abonybel területén, a Szelei úton, a 16-os kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni önkormányzati utakon keresztül lehetséges. És baleset volt Nyírcsaholy belterületén is, a Mátészalka Vállai összekötő úton, az 5-ös kilométernél a forgalmat szintén megállították. Vigyázz magadra, hogyha pedig infód van, akkor hozd meg a Petőfivel is. Május 6-a a Magyar Sportnapja, erről hamarosan bővebben, ami pedig a mai sportkínálatot illeti. Az M4 Sporton és az m4sport.hu-n kézilabda, vízilabda és labdarúgás is vár. A kézilabda férfi KNTH ligában a Tatabánya az FTC csapatát fogadja majd 18.30-tól. Este 8 óra 15 perctől pedig az EON férfi OV1 elődöntőjében az első mérkőzésen a BVSC a Honvéd csapatát fogadja, ami a vízilabda sportágat illeti. Este 8-tól pedig a FIFA világbajnokságra hangoló magazin is vár a csapatok kapcsán, úgyhogy ez is tartogat sok-sok érdekességet. Na meg sok aktivitást a mai nap, így a Magyar Sport napjához kötődően, erről hamarosan, ahogy említettem, bővebben, de most vár ránk Arany Timi, a dal 2026 adását idézzük vissza. A Kígyó című dallal indult, ezt hallgatjuk a folytatásban itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Zaporozsec Blanche a szívvezet, ezzel 8:30-kor érkeztünk. A fővárosban pedig, ha az M3-as bevezetőn érkezel, akkor számíts fennakadásra, ugyanis baleset van a Szerencs utca után. Nagy a torlódás, légy türelmes. Mindjárt a Magyar Sport napjáról is bővebben, és szintén oda kötődik, hogy a Veszprémnek is szurkolhatunk ma, hiszen a 4-es döntőbe jutásért lépnek pályára Berlinben, a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Most jönnek a legfrissebbek, aztán a Carbon Fúzzal válnak vissza itt a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ünnepséggel készülnek az új országgyűlés megalakulására, hamarosan lejár az adóbevallás határideje, marad az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé. Bag és Mogyoród térségében a bevezető szakaszon araszolgatásra kell számítani. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagy Tarcsa térségében is torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt is. Most már biztos, hogy mindkét eseményt szombaton tartják. Karácsony Gergelyék rendszer búcsúztató koncertre várják az embereket a Lánchídhoz. Onnan vonulnak át a Tisza ünnepére, a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással is készülnek. Földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta a leköszönő miniszterelnök abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. Orbán Viktor szerint az önkény korszaka kezdődik. Az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. A tisztséget 3 éven át Pósfai Mihály geológus Széchenyi díjas akadémikus tölti be. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész. A főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. A megválasztott vezetők június 1-én lépnek hivatalba. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak május 20-áig kell jóváhagyni az adóhivatal által készített tervezetet, vagy elkészíteniük a dokumentumot. A legegyszerűbb online az SZIA rendszerében kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos nyilatkozni az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.600.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt több vonalon is bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű, nagyobb férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű. Délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megélénkül. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, Eli Szuzit hallgattuk, ez volt a Kise, nyitom a szemem, hogyha netán úton vagy, akkor mindenképp azért csak nyitott szemmel és figyelmesen közlekedj. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel a 91-es kilométernél, emiatt csak egy sáv járható. Légy türelmes. Május 6-a van, ami a Magyar Sport Napja, annak tiszteletére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezték az európai kontinens első szabadtéri sportversenyét a Magyar Atlétikai Klub szervezésében. Sportolási lehetőségeket, egyesületeket, klubokat ismerhetsz meg ezen a napon, hiszen országszerte számos aktivitás vár. Az alkalom a versenysport sikerei mellett a közösségi sportról is szól, és hát mindenkiről, aki rendszeresen vagy időszakosan sportol, és hát rólad is, hogyha épp most tennéd meg az első lépést egy aktívabb élet felé. Na, a Magyar Sport Napjának ünneplése egyébként nem csak ezen az egy napon tart, egész májusban különféle ingyenes programokon vehetsz részt. Na, a Sportoló Nemzet oldalán megtalálod a részleteket, a kínálat sokszínű, úgyhogy korosztálytól, edzettségi szintől függetlenül is adottak a különböző lehetőségek. Amellett, hogy az egészségedért teszel mindez töltődés és közösségi élmény is, úgyhogy érdemes kihasználni az adódó alkalmakat. Május 11-e pedig a közlekedési kultúra napja lesz majd. Nyeu 2024-ben ehhez kapcsolódóan írt egy dalt, ezt hallgatjuk most a Petőfin. Mondd, ki akarsz lenni, ez a címe.

Petőfi Rádió minden magyar, a kis csillag zenélt, ez volt a Szürke, nemrég jelent meg a zenekar. A Szürke rendes megfestése egy című albuma, a legnagyobb slágereik mellett erről a korongról is hallhatsz már dalokat a hétvégén, ugyanis Budapesten az Óbuda napja esemény sorozaton ők is fellépnek. Már is jönnek további információk, aztán pedig Dallos Bogival indul a következő óra. We All, hamarosan a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
5: Csendből csinálok pénzt.
6: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
4: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
10: Színész vagyok, nem bajnok.
11: Mi nem térdelünk le!
2: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
12: It's showtime.
2: Május 7-től a mozikban.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
14: Kezdődnek a történelem érettségi vizsgák, élelmiszergyűjtést szerveznek a rászorulóknak. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M0-ás déli szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna híd után baleset történt. A 18-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, már több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében a terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel el a 91-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
14: Ezekben a percekben kezdődött a történelem érettségi vizsga. Középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren vizsgáznak. Holnap angol, pénteken német írásbeli következik, majd a választott, illetve szakmai tárgyak a szóbelik júniusban lesznek. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a tegnapi matematika írásbeli érettségi feladatai között. Szakértők szerint több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami kihívást jelenthetett a vizsgázóknak. A vagyonkimentési ügyrészeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak, számlákat zároltak és pénzt is lefoglaltak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányának lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, meghalt a pilóta. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csak nem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti. Lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén több száz tűzoltó dolgozik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, szél is több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Jó reggelt kívánok, már 9 óra is elmúlt, megkezdődött néhány perccel ezelőtt az idei történelem érettségi. Hajrá mindenkinek, aki ott üldögél. A következőkben nálunk természetesen énekzenével folytatjuk, ahogy az lenni szokott. Elsőként Dallos Bogi vár ránk, és a We All.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: az egész évben aktívan Magyarországon.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 20 perc a pontos idő. Az M0-ás déli szektorán az M3-as felé a Nagy-Duna híd után történt egy baleset. A 18-as kilométernél forgalomkorlátozás van. A torlódás már több mint 7 kilométeres, úgyhogy ha az M1, M7 felől az M3-as irányába tartanál az M0-áson, akkor lehet, hogy megéri a városon átkerülni, de ott is azért lassabb a haladás a Budaörsi úton befelé, ugyanis ott is van egy koccanás még a Nagyszőlős utca előtt, úgyhogy mindenképpen plusz menet idő lesz ebből, légy türelmes. Ezúttal vegyük az irányt Kecskemét felé, ahol május 8-a és 10-e között rendezik a 23. helyi termék ünnep és Hungarikum fesztivált, a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a magyar értékek ünnepe 3 napon át vár a város főterén, a néptánctól és népzenétől kezdve a gasztronómiai kóstolókon át, a Kárpát-medencei mesterség bemutatókig és a kézműves vásárig széles a kínálat. Pénteken ünnepélyes megnyitóval indul majd a fesztivál, és azt is kihirdetik, hogy melyik bor viselheti egy éven át a Kecskemét városa bora címet. Fellép a hétvégén egyébként Csík János és a Mezzó zenekar, valamint Szabó Balázs is. A háromnapos fesztivál egyik leglátványosabb része pedig a Hungarikum kiállítás és a Kárpát-medence népi mesterségének bemutatója, ahol test közelből ismerheted meg a hagyományos kézműves technikákat. Az idei év újdonságaként mesterségek udvara is várja az érdeklődőket, ahol egyebek mellett hímzés, szövés és gyöngyfűzés bemutatókon keresztül mutatják be a népi kultúrát. A gyermekeket népi játszóház, bábelőadások, kézműves foglalkozások, magyar népmesevetítések, valamint pónilovaglás és kisállatsimogató várja fesztivál teljes ideje alatt. A háromnapos fesztivál egyébként ingyenesen látogatható. Kellemes időtöltést kívánok hozzá, ezek szerint tehát Kecskemét is jó választás az előttünk álló napokra. Mint ahogy jó választás a Hűvös zenekar zenéje is a következő percekre, ez a rendezői változat. Itt a Petőfi.

0: nap is. Hello, magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Mohamed Fatimát hallgattuk, jó reggelt kívánok, miközben még országszerte főként a napsütés jellemző, de azért egyre kúsznak a felhők födénk, délután majd jöhetnek azért záporok, zivatarok is néhány helyen. Az M0-as autó déli szektorán az M3-as felé a Nagy-Dunahíd után baleset történt, a 18-as kilométernél a külső sáv zárva, a torlódás immár 4-6 kilométeres, és az M1-esen is történt egy baleset Vásárosnamény felé, Tatabánya térségében két kamion koccant, pontosabban Hegyeshalom felé, de az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, úgyhogy ezért torlódik itt a forgalom. 1-2 kilométeren szükséges arra szólni az útinform tájékoztatása szerint. Idén ünnepeljük második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját. Az alkalomhoz már eddig is sok esemény és érdekesség kötődött. Ebbe a sorba illeszkedik az Operettszínház mai bemutatója is, ahol 120 év után újra színpadon a Rákóczi daljáték. Kacsó Pongrácz műve félig szcenírozott koncertváltozatban látható, egy valódi zenei és érzelmi utazás a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakába. A darab középpontjában második Rákóczi Ferenc alakja áll. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csataterejéig vezet, miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A koncertszerű formában a magyar nóták hangulatát idéző dallamok, népdalihletésű motívumok és keringők váltakoznak nagyszabású együttesekkel. Az előbb pedig említettem, hogy a hétvégén Kecskeméten Szabó Balázs is fellép a Hungarikum Fesztiválon. Nos, most hozzád is érkezik, méghozzá a Naphajóval. Itt a Petőfi.

0: Induljon rutinból, jól a napot!
1: 9 óra 43 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Május 6-a van ma, a Táncház napja, mely a magyar népzene és néptánc ünnepe, az első 1972. május 6-ai Budapesti Táncház évfordulójának emlékére. Országszerte találkozhatsz az alkalomhoz kötődő eseményekkel, és a fővárosban is kiemelt nappal készül a Hagyományok Háza május 9-én szombaton, élőzenével, tánctanítással, viseletbemutatóval, multidéző beszélgetéssel, rendhagyó koncerttel, valamint szabadtéri kézműves programmal is várnak a Liszt Ferenc téren. Na, a Táncház napja egy olyan kezdeményezés, amelynek lényege, hogy megmutassa a magyar népművészet sokszínűségét és a több mint fél évszázados táncház mozgalom értékeit. Na, a 2026-os programsorozat különleges záróeseményeként Sebő Ferencre, a Táncház mozgalom alig 2 hete elhunyt egyik meghatározó alakjára is emlékeznek majd, és a programsorozat része a Világ Táncház is, amely egy innovatív online közösségi projekt. Na, a világ különböző tájai működő néptánc együttesek videókat küldhetnek be, amikből egy összevágott felvétel készül, amely bemutatja, hogyan táncol a világ egy adott zenei folyamatra egyszerre. Ez is erősíti a közösséghez tartozás élményét. A felvétel majd az interneten is látható lesz. A részletes programot megtalálod a Hagyományok Háza oldalán. Most pedig Marics Peti és Radics Gigi várnak kezdetben egy kis lassúzásra, hogy aztán beinduljon a tánc. Ez a Szép mosolyú lány, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az Oreoár zárta ezt az órát, ez volt a Csillagból fény, napfényből pedig felhősödésbe hajlik Baranya, Somogy és Tolna térsége. Ezeken a helyeken elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatar miatt ma éjfélig. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, égeső is előfordulhat a Hungaromet tájékoztatása szerint. A hazai vizeken is csak figyelmesen, mert elsőfokú viharjelzés van a Balatonon, a Velencei tónál és a Tiszatónál is. És ne feledd, az UV-sugárzás 11 és 15 óra között elérheti már az erős fokozatot, úgyhogy gondoskodj bőröd megfelelő védelméről, hogyha napon tartózkodsz. A szórakoztatásunkról pedig a Valmar gondoskodik. A következő óra elején jön a Magány-vagány itt a Petőfén.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Vashiányban hosszú távú kezelés.

0: Kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
1: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Tartanak a történelem érettségi vizsgák, közeleg az adóbevallás határideje, marad az enyhe idő záporokkal.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M0-ás déli szektorán az M5-ös autópálya felé a Nagy Duna híd után baleset történt. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 4 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében két kamion összeütközött. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Elkezdődött a történelemírásbeli érettségi, a honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemérettségi első részében. A rövid választigénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céljek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren vizsgáznak. Visszahozza a Tisza kormány az Erasmus Plus programot a magyar fiataloknak. Erről írt közösségi oldalán a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat elhárítsák. Magyar Péter leendő miniszterelnök pedig arról beszélt, tárgyalt az unió vezetőivel, és nem zárják ki, hogy a program szeptembertől újra elérhető lesz. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak május 20-áig kell jóváhagyni az adóhivatal által készített tervezetet, vagy elkészíteniük a dokumentumot. A legegyszerűbb online az SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos nyilatkozni az 1+1%-ról is. Egyre több lakás épül. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elkészült ingatlanok száma az első negyed évben több mint 4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között mintegy 3000 új lakást adtak át. Budapesten és a többi városban nőtt a lakásba vétel száma, míg vidéken csökkent. Múzeumi estet tartanak ma a Magyar Nemzeti Galériában. Az olasz kultúra hazahatásait bemutató Dolce Vita című kiállításhoz kapcsolódva tárlatvezetések, kerekasztal beszélgetés, élőzene és foglalkozások, valamint a téma hangulatához illő mediterrán ételekkel is várják a látogatókat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. május 6-án, szerdán. Elsőként ezúttal a Balmar csapata vár ránk, akik a nyár első felében ott lesznek a Fezenen, a Plázson, illetve a Sopronfesten is. Itt a Magány Magány!
3: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: aznap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Te. Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10:21 a pontos idő, jó reggelt kívánok, a Unique zenéjét hallgattuk. A Kortárs Építészeti Központ május 9-én és 10-én rendezi meg a nyitott házak hétvégéjét. A fesztivál ezúttal ismét a 100 éves házakat ünnepli. Az idén 41 lakóház és intézmény nyitja meg kapuit a fővárosban. A megnyitó házainak listája már elérhető a neten. Bejárhatsz belvárosi bérházakat, külvárosi villákat, templomokat, mozit, áruházat és óvodákat is. A 100 éves házak nem csupán építészeti értékek, történetek, hordozói, generációk életének lenyomatai, közösségek emlékezete, a város változásainak tanúi, úgyhogy érdemes lehet járni egyet itt a fővárosban majd a hétvégén. S ha már a születésnapoknál és generációkon átívelő dolgoknál tartunk, akkor jöjjön a Quimby csapata, akik idén ősszel a Kobuciban is megünneplik, hát még nem a 100., de a 35. születésnapjukat. Legközelebb pedig Pécsen játszanak, és hát viszonylag hosszú idő után jelentkeztek új dalokkal. Kis Tibi erről azt mondta, hogy olyan zenék születtek, amelyekben ott van az eltelt idő tapasztalata, de ugyanúgy ott pózál bennük az a játékos lelkesedés is, ami miatt annak idején minden elkezdődött. Ez a Láthatatlanul, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, Deniszt hallgattuk, és nagyon-nagyon jó utat, sajnos sok baleset van, úgyhogy figyelmesen a magyar utakon. Az M1-es autópályán Egyeshalom felé Tatabánya térségében két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sáv zárva, ezért az 1-2 kilométeres torlódás. De a 10-esen Dorog belterületén is ütköztek, a 38-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 57-esen szintén baleset volt, és Olasz között egy autóba hajtott egy kis teherautó, 47-es kilométernél a munkavégzésnél és baleseti helyszínnél is félpályás korlátozás van érvényben ellenkező oldalakon, úgyhogy itt is elkél a türelem, és baleset miatt csak a külső sáv járható a fővárosban, a Szent István körúton, a Jászai Mari térnél a Petőfi híd felé vezető oldalon, a Margit hídon Pestre, ezért lelassult a haladás, egészen a déli pályaudvarig torlódnak vissza nagyjából a járművek, úgyhogy itt is mindenki plusz menetidővel számolhatsz. Vigyázz magadra, hogyha pedig infód van, küld el SMS-ben a Petőfinek, 0630303380 a számunk, illetve Messengeren, Viberen szintén megtalálsz minket. Most pedig jön a Margaret Islandből megismert Lábas Viki, aki tegnap járt a Kultúr Fitnessben és elhozta újdonságát is, ami az Álompor címet kapta. Hogy mit mesélt a dalról, kortárstáncról és sok minden másról, meghallgathatod a Petőfi Rádió Spotify csatornáján, ahol a teljes adást megtalálod. Lábas Viki, Álompor, egy újdonság. Most a Petőfin.

0: még meg is majd.
1: Petőfi Rádió minden magyar szóvév zenéje szólt, ez volt a Valaki mondta, 10:44 a pontos idő, jó reggelt kívánok! 11-től majd ma is Mákkata vár ránk programajánlatokkal, aztán 13 órától jön koncertezni hozzánk Beretka Ádám egyszer gitárral, érdemes lesz hallgatni, illetve nézheted is Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon élőben. Délután jön Szikor Atomi, este hétől kívánságműsorral vár, 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz László Boldizsár a Cotton Club Singersből, illetve Kovács Lázár séf, gasztronómiai tanácsadó, úgyhogy széles a kínálat ma este is, 11-től pedig a Vándorbotban majd Magócs Márton vendégeskedik, új dal, koncertek, tervek egyaránt szóba kerülnek, s ha már koncertek, ne feledd, a Punai Masszív holnap után játszik a Budapest Parkban, most tőlük hallgatjuk a Mosolyt, itt a Petőfém.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én, a tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szívna szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az ó.

0: csapat zárta ezt az órát, akik a héten a Gizella napi rendezvény sorozatok keretében majd Veszprémben is játszanak. A következő órától pedig Vágkata játsza majd neked a zenéket. Én köszönöm szépen az elmúlt 5 óra figyelmét, Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz az országban vagy határon túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19:45 a Dunán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is lett.
9: Tudta?

0: A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
1: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
0: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Tartanak a történelem érettségi vizsgák, erősödött a használt autópiac. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében összeütközött két kamion. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, már 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Honfoglalás a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között, a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehet választani. A magyar vonatkozású hosszú eszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárában. A következő hetekben barátságos terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással. Hétköznapokon és szombatonként este 10 óráig várja a látogatókat. Lendített a használt autópiacon a forint erősödése. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, mintegy 24%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy éve.
3: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Muzica Istvánt hallják. Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután tegnap 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A londoniak 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. A tegnap esti angliai visszavágó egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a 21 órakor kezdődő müncheni visszavágót. Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NBA döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuper döntőjében. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, de délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan lehet eső, zivatarok veszélye miatt Baranya, Somogy és Tolna vármegyére figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A szél is több felé megélénkül. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Program felsorakozott az elkövetkező napokra, ezeket részletezem, indul az Itthon Otthon, a programajánló műsorunk itt a Petőfin. Szép napot, jó munkát! A történelem érettségi után jó fellélegzést, számunk 0-30-30-30-380, jó tippeket ide lehet küldeni.
3: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

Elmehetnénk moziba, utána Ikeába. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnénk majd, hogy mit raknánk be a lakásba. Hogy

0: Barátok Mákkatával.
1: Ha szereted a kukoricából készült ételeket, most jól figyelj! Létavértesen jön a májusi Málé Fesztivál, mely a helyi ízeket, a közösségi élményeket és a családi programokat állítja a középpontba. Egyik főszereplője pedig a kukorica és a belőle készült finomságok világa lesz, így tehát a fesztivál egyszerre kínál gasztroélményeket és tartalmas kikapcsolódást minden korosztálynak. A kukoricás ételek főzőversenye. A nap egyik kiemelt eseménye, itt a résztvevők változatos, hagyományos vagy éppen újra gondolt fogásokkal mutathatják meg, mennyi lehetőségre ebben az egyszerű, mégis sokoldalú alapanyagban. A fesztivál hangulatát közben néptánc programok, koncertek, kézműves vásár és helyi finomságok teszik teljessé. Gyerekkoncerttel indulnak például a programok, a Bojtárból lett királyfi interaktív táncos népzené előadás lehet nyomon követni, de bemutatkoznak néptánc csoportok, ott lesz a Szalacsi Örökzöld asszonykórus, a Cifra Palota bábcsoport, a Csomorja népdalkör, lesz zumba bemutató, a Mazsorett Egyesület is fellép, valamint helyi óvodások vidám verses műsorokkal is közreműködnek. Tűzoltó bemutatóval is készülnek a Létavértesi Tűzoltó Egyesület jóvoltából. A gyerekfoglalkozások több órán keresztül várják a kreatív alkotókat Létavértesen, tehát a májusi Málé Fesztiválon. Hogy hol és mi minden vár rád, az mindig kiderül 11 és 1 óra között, itt a Petőfi részletezem aktuálisan, hogy hol és milyen programok várnak rád. Ha csatlakoznál, egy-egy jó tippel, ötlettel 0630 30 30 380, a részleteket küld SMS-ben vagy Viberen.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Esernyővel, esőkabáttal alig az érdemes felszerekezni a következő napokra, viszont ez ne tartson senkit vissza. Fantasztikus helyek vannak az országban, amit érdemes felfedezni. Például a Dunakanyart, és ott lesz egy olyan esemény, aminek a célja különösen ez, hogy a Dunakanyar régió szépségeit és kulturális értékeit mutassa be. Ez nem más, mint a Dunakanyar Fesztivál Nagymaroson. Ugye a fesztivál a régióra jellemző varázslatos hangulatot hozza közelebb minden látogatóhoz. A nagymarosi panoráma, a Dunapart romantikája és a környező hegyvidék vadregényes világa remek hátteret ad mindenféle programnak. A település különböző pontjain kialakított helyszíneken minőségi zenés produkciókat lehet hallgatni, valamint változatos előadásokon lehet részt venni ismert művészektől, természetjáróktól és helyi alkotóktól. A fesztivál egyik kiemelt célja, hogy a fiatalok és családok játékos formában ismerhessék meg Nagymaros és a Dunakanyar értékeit. A helyi közösség aktív részvétele garantálja tehát az autentikus hangulatot, ami egyszer idézi meg a település hagyományait és mutatja be mai kreatív arcát. A Dunakanyar Fesztivál tehát az idén is sokszínű élménycsomagot kínál minden korosztálynak, kulturális programoktól a természetközeli felfedezésekig, és újra bizonyítja, hogy ez a páratlan tájegység méltán számít Magyarország egyik leginspirálóbb úti céljának. Lesz jóga például, vezetett túrák a prédikáló székhez, vagy a Julianus kilátóhoz, Pál Feri tart majd előadást, de sétahajózni is lehet, ezen kívül lesznek kézműves foglalkozások, és többek közt a Kolombos Együttes is fellép, valamint Be Massive Horizon Party is lesz a Dunakanyar Fesztiválon Nagymaroson. Ha kíváncsi vagy, hol és még mi minden vár rád ezen a héten az országban, tarts velem, itt a Petőfi Mindig Kiderül, hétköznaponként 11 és 1 óra között, ez az Itthon Otthon, a programajánló műsorunk. Most a folytatásban pedig itt az Analóg Balaton.

Nem veszem észre direkt, hogy zavoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata a részletes beszámolót adok mindig az előttünk álló programokról, nehogy valamiről lemaradj. Persze, ha valami esetleg kimarad a műsorból, és neked is van jó ötleted, hogy hol kapcsolódjunk ki, és töltjünk fel, akkor a 0630303380 a számunkon már is megoszthatod a részleteket, SMS-ben, illetve Viberen. Na hát ugye, ha tavasz, akkor virágok, és ha virágok, akkor gyula, és akkor még egy mondás ide, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Hát garantáltan csupa-csupa jó ember gyűlik majd össze Gyula belvárosában, a gyulai virág fesztiválján. A kétnapos esemény sokszínű növény és program kínálattal kedveskedik a látogatóknak. Több ízben lesz például bonsai alakítási gyakorlati bemutató, úgyhogy mindent el lehet sajátítani a bonsaiokkal kapcsolatban. Közben tánc bemutató is lesz, különböző fellépők lesznek, például a Pepe Manu gyerekzenekarat koncertet, esti órákban pedig az Ananda Barbies koncertezik majd Gyula belvárosában. Másnap szintén több ízben tartanak majd bonsai alakítási gyakorlati bemutatókat. Lesznek táncbemutatók is, istentisztelet az evangélikus templomban, Király Dominik szaxofon műsorral lesz majd látható hallható, de mazsorettek is bemutatkoznak, lesz ünnepélyes díjátadó is. Aztán fellép például a Strict Leader, ők adnak koncertet, és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc bemutatóját is lehet majd látni Gyula belvárosában a Gyulai Virágok Fesztiválján. Jönnek további programötletek, és itt van a Pandora projekt is a Petőfi. Most már

0: Petőfi Rádió minden magyar, ha Budapesten autózol, a 11. kerületi Bartók Béla úton a Tétényi útnál jelzőlámpa hiba miatt fokozott figyelemmel óvatosan közlekedj. Az M1-esen Hegyeshalom felé, korábban Tatabánya térségében pedig két kamion koccanása okoz továbbra is fennakadást, az 55-ös kilométernél ugyanis lezárták a külső sávot, a kialakult torlódás több kilométeres. Az M3-ason is közben erős a forgalom Budapest felé, a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoró térségében lassulásra időnkénti torlódásra kell készülni. Itt a Petőfi, már is friss hírek érkeznek pontban délben, aztán újabb programötletek érkeznek, ma van a Magyar Sportnapja, a Felelős Állattartás napja, ezekhez is kapcsolódnak események, úgyhogy mindjárt elárulom a részleteket, és velünk lesz Paulina is.
1: Szerintem jaj, dogálni fogsz, esőben ázni, ázni fogsz, de te tudod.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
7: Tartósárcsökkentés az

0: Aldiban idén már több mint 1000 termékára csökkentettük, például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után. Frissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Több kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, ismét civilek haltak meg Ukrajnában. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében összeütközött két kamion. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, majdnem 10 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, így a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében lassulásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Folytatódtak az orosz légi csapások Ukrajnában. Hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadták. A többi között Harkivot, Zaporizsját és Szumit. Ketten meghaltak, többen megsérültek. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Ukrajnában tegnap több mint 20-an meghaltak az orosz légi támadásokban. Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy ukrán dróntámadásban tegnap este 5 civil vesztette életét a Krím-félsziget északi részén, valamint a titkos szolgálat kémkedés miatt őrizetbe vette az ukrán titkos szolgálatok több ügynökét. Kifogással élt az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a roma himnusz, valamint a Tisza párt kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így erről Súlyog Tamás dönt. Távozik Orbán Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak május 20-áig kell jóváhagyni az adóhivatal által készített tervezetet, vagy elkészíteniük a dokumentumot. A legegyszerűbb online az SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos nyilatkozni az 1+1%-ról is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, de délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan lehet eső. Zivatarok veszélye miatt Baranya, Somogy és Tolna vármegyére figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délután 25-29 fok, este 9-15 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Itt mindig megtudhatod aktuálisan, részletesen, hogy hol és mi minden vár rád. A mai Magyar Sportnapja, illetve a Felelős Állattartás napja is tartogat programokat. Kíváncsi vagy a részletekre? Tarts velem, és már is mondom.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

csak meg. Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Két fontos esemény is tartozik a mai naphoz, ez egyik a Magyar Sportnapja, amit mindig május 6-án ünneplünk. Országszerte számos sporteseménnyel, nyílt nappal és gálával lehet ünnepelni. A nap célja pedig ugye a mozgás népszerűsítése, kiemelve a hagyományokat és a sportolási lehetőségeket. Győrben például a Vital Judo Klubban családi sportág választó napon lehet részt venni, Tatabányán pedig a Grosics Gyula stadionban várnak mindenkit egy aktív délutára. Kaposváron pedig holnap a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 7 szakosztálya lesz a házigazda. Számos helyszínen lesz óvodás kosárlabda, 7 sportág váltó futóversenye, atlétika, birkózás, jégkorong, judo, röplabda és úszás. Egerben és több vidéki városban is változatos sportos hétvégéket, ingyenes programokat tartanak ma a Magyar Sportnapja, illetve a hétvégén ennek kapcsán. És persze van olyan sportág, amit szívesen ajánlaná a hallgatóink figyelmébe. Írd meg azt is, hogy miért varázsolt el, és miért tudtál benne kitartó maradni. 06 30 30 30 380 SMS-ben és Viberen is jöhet minden részlet. Itt a Petőfin, addig is a Titán folytatja.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mi az esti terv? Mi az esti terv? Hogy meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez elokaszál?
2: Mert akkor hazamész,
1: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: azt, hogy tényleg nem sok alapján, de akkor abba szűzünk a műfőt.
1: Igen.
0: Akkor telibe, nem csicskál.
1: Bele se vagyok. Egyáltalán kicsit.

0: Minden nap.
1: Május 6-án, ahogy korábban említettem, van mindig a Magyar Sport napja, és ennek kapcsán ugye a mozgás népszerűsítése a cél, kiemelve a hagyományokat és a sportolási lehetőséget, így országszerte számos sporteseménnyel, nyílt nappal és gálával készülnek, illetve a felelős állattartás napja is a mai május 6-a Magyarországon a Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére, hogy az állatok tiszteletben tartása, a szükségleteik ismerete és azok maradéktalan kielégítése minden ember elkölcsi kötelessége. Van egy ilyen felelős állattartással kapcsolatos 7 aranyszabály, ez a szeretet, táplálás, ápolás, pihenés, egészség, mozgás, családtervezés. Közben a felelős állattartás világába kalózol szombaton a Rex Állatsziget, itt bővebben tájékozódhatsz, találkozhatsz örökbefogadható négylábúakkal, testközelből megismerheted a postagalambokat és izgalmas kutya bemutatókon, interaktív foglalkozásokon is részt vehetsz. A gyerekeket zenés előadások és játékos programok is várják, míg a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot. Kézműveskedéstől az ismeretterjesztő előadásokig. Egész nap változatos programokkal készülnek, tehát szombaton lesz kennel látogatás is, társas játékok, sőt még macska kávézó is, illetve a Buborék együttes is többek közt fellép a Rex Állatszigeten, a felelős állattartás napja kapcsán. Ha van jó programötleted, ne feledd, a 0630303380-as számunkkal részletez, SMS-ben vagy Viberen. Még itt a Petőfi, jön Mova!

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A természet mindig tartogat felfedezni valót. Túzok Fesztivál lesz hamarosan Dévabányán, aminek célja a nagysári természeti értékeinek bemutatása, így a program kínálatban többek közt hajnali túzok les, túzok védelmi és túzok nevelési bemutató, botanikai túra, ragadozó madárvédelmi bemutató és természetismereti vetélkedő is helyet kap. Sőt, további látványos programok színesítik majd az esemény, sojmász, íjász és csikós bemutató, póni lovaglás, népi játszótér, hely és nemzeti parki termékek kirakodó vására mind-mind várja az érkezőket. A természetvédelmi nyílt napon a dévabányai ecsegi puszták és környékének különleges természeti értékei kerülnek a középpontban. A Strebec István túzokvédelmi látogatóközpont területén megrendezett egész napos esemény során szakmai programok, fotókiállítás, filmvetítés, színpadi kulturális műsorok és gyerekprogramok közül is lehet válogatni. Emellett gasztronómiai különlegességek is várják a vendégeket, bivaj pörköltet, bivaj burgert és túzok sört is lehet majd kóstolni. Dévabányán tehát hamarosan, most szombaton egészen pontosan, a Túzok Fesztivál. Itt a Petőfin, pedig a Zaporozsec, és jönnek további programok.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az itthon-otthon hétköznaponként 11 és 1 óra között jelentkezik ez a programajánló műsorunk. Itt mindig részletes beszámolót kapsz arról, hogy mi minden áll előttünk. Ha koncert élményre vágysz, akkor például az A38 hajón a Hűvössel találkozhatsz. Tavaszi nagy takarítás turnéjuk állomása ugyanis az A38 hajó. Vendégük is lesz majd Ki az aki. És ha már koncert, egy órától, mint mindig nálunk, ugye élő stúdió koncert veszi kezdetét, az ma sem lesz másként. Be is nézhetsz hozzánk, sőt, javaslom is, hogy tedd meg ezt. Üzenj Beretka Ádámnak, aki több tehetségkutatóból is ismerős lehet, járt is már itt egyébként nálunk, úgyhogy ismerős terepen hallhatod, láthatod őt, nem sokára 1 és 2 között várunk itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint

0: az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Véget ért a történelem érettségi, civilek haltak meg Ukrajnában, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az egyes főúton Óbarok térségében baleset történt. A 36-os kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, így a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A honfoglalás a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Kifogással élt az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a roma himnusz, valamint a Tisza párt kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így erről Súlyog Tamás dönt. Távozik Orbán Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Folytatódtak az orosz légicsapások Ukrajnában, hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadták a többi között Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. Ketten meghaltak, sokan megsérültek. Kijev szerint Oroszország megsértette az Ukrajna által kezdeményezett tűzszünetet, annak semmi köze a diplomáciához. Ukrajnában tegnap több mint 20-an haltak meg orosz légitámadásokban. Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, ukrán dróntámadásban tegnap este 5 civil vesztette életét a Krimpél-sziget északi részén. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset. Egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás. Eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy a zöld foki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estig csak fágyol felhők zavarhatják a napsütést. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Zivatarok veszélye miatt Baranya, Somogy és Tolna vármegyére figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A szél több felé megélénkül. Hajnalban 9-16 fok, napközben 20-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy óra után ma is indul az élő stúdió koncert, ilyenkor nézd be hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Beretko Ádám készen áll, az énekes dalszerző, aki különleges dalaival hamar a közönsége szívébe lopta magát, egyik legnépszerűbb ezek közül a Fekete Rózsa. Szeretné, ha

0: Rock. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Beretka Ádámmal, akit te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hello, Ádi!
2: Szia, sziasztok!
1: Jártál már itt nálunk, ezt a hallgatók pontosan tudják, akik itt tartanak velünk mindig az élő stúdiókoncertek alkalmával. Például a Szabesz, aki olyan szinten számon tart mindent, hogy 740 napja volt ez, akkor történt 2024-ben.
2: Aztán.
1: Igen. És akkor megtudhattuk, hogy havonta, két havonta jössz ki egy új dallal, és hogy a kedvenced a nagyit húslevese és mákos beiglie.
2: Igen, akkor voltak ilyen különlegességek.
1: Igen, szóval ez pedig elárulta nekünk tegnap, hogy 17 darab rántott hús sütött, úgyhogy itt felszaladt sokunknak a szemöldökre, hogy miért ennyi, aztán kiderült, hogy hajnalban, amikor 2:30-kor vagy kicsit később elindítja a napot, akkor mondjuk így jól esik négyet ezek közül bevágni. És akkor csatlakoztak rá a bosszilányok, akik szintén állandó hallgatói a műsornak, haragszanak Szabeszre, ugyanis a tegnapi adás hallatán este 6:30-kor megvilágosodott egyikőjük, és kitalálta, hogy ők is üssenek rántott húst.
2: Most én is ilyes vagyok.
1: Ugye? És ugye a másik mondta, hogy nem, de aztán addig ment ez, hogy csak rávette, és tényleg bármikor jól tud esni egy szelet. Szerintünk a szomszéd azt hitte, vasárnap van, általában akkor szoktuk sütni. Úgyhogy Szabesz, várnak ma a csajok mosogatni téged, így, hogy ezt kitaláltad és bedobtad ide nekünk. Na hát így ebéd időben egy kis zene is jön. Ebéd előtt, után vagy közben, ez ugye mindig jól esik.
2: Valahol.
1: Ádám, te több ízben megmutatkoztál ugye tévéműsorokban, meg más tehetségkutatóban is, legutóbb a Dalban is jártál.
2: Így van.
1: Mi mindent hoztál ma nekünk?
2: Hát 5 dallal készültem.
1: Akkor nincs húsleves.
2: Akkor nincs húsleves.
1: Nincs és mákos beiglisi.
2: 5 dallal készültem. Az első lesz a Furcsa szerelem. Ezt a dalt választottam, ez tavaly év, azt hiszem augusztusban jött ki, augusztus végén, és hát nagyon tök jó dolog, mert Pribenszki Norbert-tel csinál, Norbival csináltuk a dalt, és képzeljétek el, hogy ő is nem csak producerként, hanem rendezőként is működött a klipben, úgyhogy tök jó. Úgyhogy egy ilyen páros doltunk vele.
1: És
2: jó.
1: Mitől furcsa ez a szerelem? Melyik oldalát nézzük most?
2: Hát igazából ez egy kicsit ilyen elengedős dal volt számomra. Sok minden volt ugye a múltam, amit szeretek mindig kiírni, meg így felvillannak egyébként élmények. Bár egyébként teljesen másfelé tart az életem, meg egy biztos helyen vagyok, inkább így mondanám, és most már csak ilyen bebe pillantásokat adok a múltamból, és másfelé vezet így az én utam ilyen szempontból.
1: Na hát akkor menjünk egy kicsit vissza. Furcsa szerelem, ez szól elsőként itt a Petőfin Beretka Ádámtól, akit láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Beretka Ádámmal. Ha szeretnél neki üzenni, látni, kérdezni, minden itt van a Facebook oldalunkon, és minden adott, illetve 0630303380 as számunk. Csak bátran, hiszen most tényleg itt a lehetőség, amit még esetleg nem tudsz róla, körülötte, vele kapcsolatban. Most felteheted ezt a kérdést, és Ádám szinte válaszolni is fog rá.
1: Biztos vagyok benne. Tóti.
0: Na, majd az érettségről is beszélgetünk, hogy itt vagyunk az írásbeli hetén, hogy téged hogy érintett meg ez anno, és milyen gondolataid vannak most a diákok felé. Úgyhogy tarts velünk a folytatásban, mindjárt jönnek a részletek.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi

0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
1: A stúdióban pedig itt van Beretka Ádám, a gitárjával, minden látható a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ugye már itt beharangoztam, hogy van egy olyan dal, ami óriási népszerűségre tett szert, és hát picit most így ugrálunk is az időben. Tulajdonképpen valahol biztos, hogy megváltoztatta az életedet, több mint 10 millióan hallgatták meg összesen, úgy tudom, különböző zenei megosztó oldalakon, és a tavalyi évben platina kis lemez lett, a Fekete Rózsa. Szerinted mi az a plusz ebben a dalban, ami miatt ennyire sok emberhez eljutott, és ennyire sokan szeretik, kedvelik és hallgatják újra és újra?
2: Na ez egy nagyon érdekes kérdés, én nem is kaptam, hogy mi lett ez a plusz ebben a dalban. Én megmondom őszintén, nem tudom. Tehát ez a dal, ez úgy készült, hogy így leültünk a stúdióba, ráadásul éjszaka, és megcsináltuk. Tehát ez
1: lehet,
2: így,
1: hogy ebben van a titok, az éjszakai.
2: Lehet, hogy ebben van a titok. És
1: kreativitásban.
2: Mikor, mielőtt még kiadtuk, képzeld el, meg képzeljétek el, hogy igazából nem is volt, tehát úgy gondoltuk, hogy ennek nincs olyan nagy refréne. Uh-huh. Ez nem fog úgy szólni. Ez biztos majd úgy elfér ott az album dalok közt, vagy valami ilyesmi. Tehát ilyen sorsot szántam
1: sokszor
2: neki.
1: Sokszor van ilyen egyébként, érdekes, hogy egy zenész azt gondolja, hogy fú, valamit tökéletesre, mértanilag pontosan megcsinál, hogy ez óriási sláger lesz, és aztán mégsem az robban be, hanem mondjuk egy általuk ilyen, nem tudom, hát most értsd jól, hogy kevesebb dal, ami lehet, hogy pont a mondani valója miatt, vagy a dallam vezetés miatt fogja meg annyira az embereket. Nem vizsgálgattad ezt? Hogy
2: de vizsgálgattuk is egyébként, meg figyeltük is, hogy de ennek egy természetes útja volt ennek a dalnak, szerintem nálam, mert nincsenek ilyen hatalmas hirdetési dolgok, nem volt akkor még stratégiás, hogy hogy adjunk ki egy dal, csak kiraktuk. És így eltelt pár hónap, tehát nem is egyből, hanem eltelt pár hónap, és így hirtelen elkezdtem nézni a TikTokot, még meg az alkalmazásokat is így. Pörgettem ideig negyedik, meg harmadik videó, Fekete Rózsa, és nem értettem, hogy ez hogyan, valaki elkezdte. Nagyon érdekes, hogy így elkezdett terjedni.
1: Uh-huh. És mit éreztél, amikor látod ezeket a számokat növekedni?
2: Hát akkor úgy éreztem, hogy megérkeztem, hogy megnyugodtam egyébként, hogy ennek van helye és tere ebben a zeneiparban, és ennek nagyon örültem. Úgyhogy valahogy én úgy fogtam fel, hogy egy további löketet adott nekem, és tudtam folytatni, és mai napig folytatom tovább, úgyhogy ez így működik, szerintem.
1: Nyilván ugye ilyen helyzetben nem lehet elbízni a magát senkinek.
2: Nem.
1: Most
2: nem
1: akár
2: is
1: a zenei oldalt nézzük, vagy bárhol máshol az életterületén, hogyha ugye jön egy ilyen visszajelzés, tehát nem az van, hogy fú, jó van, hátba veregettem, vagy vállon veregettem magam, és hátradőlök, hogy megcsináltam ez az, hanem talán még nagyobb felelősséggel kell a továbbiakban munkálkodni.
2: Hát még annyit elárulok, hogy az első ilyen berobbanás utáni pár hónapban annyi levél és üzenet érkezett, hogy már nem tudtam visszaválaszolni, és történeteket írtak le az emberek, tehát nem annyit írtak, hogy király vagy, jó vagy, meg egy ilyen, mit tudom, egy szívemoji vagy valami, hanem megpróbáltak leírni gondolatokat, történeteket, úgy kapcsoltak ez a dalhoz. Mm-hmm. És ez nagyon érdekes volt számomra, hogy mint egy pszichológus lennék, és küldik nekem a gondolatokat, hogy ők mit éltek át, meg mit nem. És én ebben már bele is mélyültem annyira, hogy már szólni kellett nekem, hogy na jó, Ádi, engedd el ezeket az írásokat, hagyjunk neki teret, de ne folyton ezen pörögjél, hogy írnak az emberek.
1: Igen, hiszen ugye tovább kell lépni,
2: igen.
1: Tehát ez nagyon jó, hogy így megérkezett.
2: Úgyhogy így nagyon belerántott engem ez a gondolat, meg ez az egész körülötte kialakult hype. Uh-huh. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt, és nagyon bízok benne, mert már történtek milliós dalok azóta is, de viszont várakozok arra a pillanatra megint. Nagyon szeretném újraélni, mert nagyon, nagyon boldoggá tesz, és nagyon, hogy is mondjam, erőssé teszi az ember lelkét, inkább így mondom, hogy amit csinálsz, annak az értékét, tehát azt az értéket, azt az emberek befogadják, és értékként élik meg. És neked ez egy nem is leírhatatlan dolog, és én mindig ilyen szerényen álltam ehhez a témához, szerintem ez a legjobb megoldás részemről mindenképpen.
1: Ugye sok visszajelzést kaptál azzal kapcsolatban, hogy kit hogyan érintett meg ez a dal, neked, számodra mit jelent a Fekete Rózsa?
2: Számomra egyébként így az elmúlt így két évben azt tudom gondolni, hogy egy örök szerelmet jelképez a dal, és nem is így készült. Tehát egy tök, ez is ilyen elengedős, mit tudom, ilyen tök deep, meg ilyen nagyon mély gondolatokat írtam bele. Viszont így végére, ahogy már annyiszor hallottam, így én azt tudom gondolni, hogy egy ilyen örökkévaló szerelmet tükröz, ír le.
1: Hát akkor most ezt meghallgatjuk élőben itt a Petőfi Rádióban, sok a körömére. Beretka Ádámtól jön tehát a Fekete Rózsa itt a Petőfi.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Beretka Ádámtól, ez volt a Fekete Rózsa, ami újra és újra egy igazi varázslattal bír. Azt írja egy hallgatónk, gyönyörű dal, kellemes hangú, szerény, fiatal srác, így tovább.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó visszajelzés?
1: Igen, nagyon örülök neki, igen.
0: Várjuk a továbbiakat is, akár a 0630303380-as számon, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ahol látható is mindig az élő stúdió koncert. Ugye a Fekete Rózsa tavaly platina kislemez lett, és hát rengetegen meghallgatták már, több milliós nézettsége a hallgatottsággal bír. Úgyhogy a varázslat tényleg működik, és a folytatásban is reméljük még sok hallgatót hoz neked, ahogy a többi dal is, úgyhogy mindjárt jön a folytatás itt a Petőfin, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: maradjál.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: Beretka Ádám, láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Megmérettetésből ugye nem volt hiány az elmúlt időszakban, ha visszatekerjük csak egy pár évet egyébként az időt. 2021 volt, amikor itt a Petőfi Rádióban volt például dalpremiered, aztán ebben az évben, és már milyen rég volt, ugye? Pedig igazából nem is olyan rég, de mégis rég. És akkor ebben az évben nyertél külön díjat egy-egy versenyen, aztán utána voltál tehetségkutatóban, a dal 2025-ben és az idén a 26-ban is szerepeltél. És akkor itt még menet közben volt egy olyan fontos állomás, mint a Petőfi felhőkönnyűzenei pályázat. 2023-ban 700 pályázóból 200-at választottak ki, köztük téged is, és aztán meg is nyerted ezt a versenyt, méghozzá a szeptember végén versfeldolgozással.
3: Igen. Így van.
2: Nehéz volt hozzányúlni ez a vershez? Hogy emlékszel vissza?
3: Hát volt egy elképzelésem, ami egy elég határozott elképzelés volt. Mindenképp akartam egy akusztikus dalt, ami egyébként emészthető így populáris közegben is. És szerintem gyönyörű versről van szó, tehát a szeptember végén nekem egy ilyen olyan dallamos, és Petőfinek a versé egyébként alapból is dallamosak, és könnyen énekelhető, könnyen írható rá dallammenet. És ezzel a lendülettel álltam neki, ott is az utolsó pillanatban egyébként, mert hát mindig utolsó pillanatban jönnek ezek az ötletek, hogy akkor üljünk már, ezt csináljuk meg. És gyorsan összeállt egyébként a dal, azóta már 500 000-an hallgatták, streamálték ezt a dalt, és ennek is nagyon örülök, hogy ezeket a daltípusokat is befogadja a közönség, és amúgy élvezik.
2: Milyen jó lenne, hogyha minden tartalmat így tanulnánk meg az iskolában, nem?
3: Menő ilyen lenne,
2: könnyedén, ugye itt vagyunk az írásbeli érettségi hetén, te hogy emlékszel vissza?
3: Nem volt egyszerű.
2: Hát ugye itt voltak megmérettetések az elmúlt időszakban, tehát egy összehasonlításképpen hova helyeznéd az érettségit, és mondjuk egy tehetségkutatót, vagy egy zenei verseny?
3: Hát mindenképp két különböző sztoriról van szó, mondjuk egy tehetségkutatóban részt venni, és ott versenyezni, az más stressz helyzet. Ott nem az életed múlik rajta ilyen szempontból, ha így tekintjük a dolgot, hanem ott a tehetségedet mutatod meg. Itt pedig kell egy tudás, amivel kell élni, jobb esetben, és logikákkal, egyéb dolgokkal megoldani.
2: Igen.
3: Hogy
2: jó tanuló voltál?
3: Szerintem nem voltam én rossz tanuló. Én akkor is már giminek a 10. osztály, 11. felén már elkezdtem zenével foglalkozni, és akkor mindig láttak, hogy viszem a gitárt. De a végére, 12. végére a tanárok már mondták, hogy jó van, menjél, próbálja, nincs semmi gond, menjél koncertezni.
2: De jó fejek voltak,
3: nagyon jó fejek voltak,
2: kibontakozni.
3: Igen, nagyon támogatóak voltak velem kapcsolatban, meg látták, hogy dolgozok ez irányban nagyon, és ezt a munkát igazából bármibe fekteti az ember, azt szerintem érdemes támogatni és a tehetségeket gondozni ilyen szempontból.
2: Mit üzensz az érettségizőknek?
3: Hát a kitartást inkább. Igen, azt tudnám üzenni.
2: Sok türelmet, erőt, kitartás.
3: Nagyon sok türelmet. Egyébként szerintem mindig vannak minden évben nehézségek az érettséggel kapcsolatban. Mindig változik persze. Nálunk sem volt még 22-ben, azt hiszem akkor érettségiztem, nem volt egyszerű. Viszont kellett rá készülni, és azt is az utolsó pillanatban hagytam, ezt nem ajánlom mindenkinek.
2: Igen,
3: most már
2: igen, utólag ezt nem ajánljuk. Oda igen, kell figyelni az órán, figyelni. Az a sok pluszt jelenthet. Igen, sokat.
3: Igen.
2: Ugye, ott már el lehet sajátítani tulajdonképpen az anyagnak a jó nagy százalékát.
3: Ez így van. Igen. Utána már megvagy, inkább
2: igen,
3: így mondom.
2: Igen, talán akkor, aki majd jövőre érettségizik, vagy még előtte áll, azoknak ez egy fontos üzenet, hogy az órákon tessék odafigyelni.
3: Valamennyire,
2: és
3: igen.
2: Ami ott történik, utána az érettségén talán könnyebb dolgod lesz. Na, akkor visszakanyarodva a Petőfi vers feldolgozáshoz, amivel ugye a Petőfi pályázaton nyertél. Jön a szeptember végén most élőben itt a Petőfin Beretka Ádámtól.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a szeptember végén, Petőfi versfeldolgozása Beretka Ádámtól, amivel nyertél is ugye a Petőfi 200 pályázaton. Szabesz bejelentkezett hozzánk, a nagy rántott hússütő Szabesz. Először is bocsi a boszicsajoknak, a vége a műsornak egyébként átszököm elmosogatni. Vietem Katát és Ádámot is. Hát mivel mosogatást nem vállalunk, ne haragudj, minket ne vonjál ebben.
1: Enni nagyon szívesen.
0: Enni szívesen eszünk, igen. Amúgy, amit te képviselsz Ádám a színpadon, az majd tiszta, őszinte hang, ami valódi érzéseket ad át, nem csak énekelsz, hanem mesélsz, és magaddal viszel minket is, úgyhogy nagyon-nagyon gratulál neked ehhez. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
0: És Morcos is írta, hogy ez így nagyon jó volt a szeptember végén.
1: Igen.
0: Hát
1: szépen.
0: Így is meg lehet tanulni a verseket, úgyhogy lehet, hogy egy picit könnyebb, mint csak olvasni a sorokat.
1: Biztos.
0: Ajánljuk ezt a fajta tanulási módszert is, képekhez, zenéhez társítani, és akkor igen, történeteket körészülni, sokkal egyszerűbben befogadható. Na hát, ugye itt volt zenekari felállásos formáció is, majd mindjárt erről is beszélünk, és ami még számomra így érdekes lehet, vagy a hallgatók számára, hogy még csak itt a tavasznál tartunk, előttünk a nyári időszak, viszont te már az őszi turnédat szervezed, úgyhogy hamarosan erről is szól lesz itt a Petőfin. Ha neked is van kérdésed, 0630303380, ez az SMS és Viber számunk, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán is üzenhetsz, kérdezhetsz Beretka Ádámtól.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Igen, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Beretka Ádám. Na, hát itt üzengetnek a hallgatók egymásnak az adásban. Jöhetnek hozzánk nyugodtan, írják a bosszilányok, már hogy itt ránk gondol meg Szabeszre, hogy maradt rántott hús. Amíg mi eszünk, Szabesz mosogat. Ádám a végén még a nappaliban egy is koncertet is adhat nekünk. Na persze, persze, hamcipó bekaplak, ugye az ember itt a kisbúját nyújtja, aztán már egyből minden kell. Itt az élő stúdió koncert a Petőfi Rádióban. Slussz, passz, egy órában. Ezt kell kihasználni, ezt a lehetőséget, ez az adott innen most. Ugye nézni minket, hallgatni minket, üzenni Ádámnak, hogy ez Károly is megtette egyébként, hogy most éppen Görögországban rója az utakat. Nagyon jó ez az akusztik, nagyon szép számok, úgyhogy üdvözletét küldi, és hát örömmel hallgatja a műsor.
2: Nagyon örülünk neki, és köszönjük szépen.
1: Igen, várjuk folyamatosan a visszajelzéseket, ez mindig ad egy pluszt a zenészeknek. A 0-30-30-30-380 a számunkon is, illetve itt a Facebookon. Ugye őszi turnéra készülsz, majd hamarosan erről is beszélünk, de hát viszonylag itt friss élmény van az elmúlt hónapokból, a Dal 2026-ban való szereplése, de igazából nem ez volt az első, mert 25-ben is voltál a Dalban. Volt különbség a kettő között? Mit éreztél, hogy...
2: Volt, elég nagy különbség volt. Az új műsortípus egyébként szerintem egy sokkal jobb átgondolásban működött. Szerintem ez nekem nagyon tetszett, hogy többször is lehet az előadóknak fellépni a színpadra és bemutatni akár másik stílusba a dalukat, szóval nekem ez nagyon tetszett.
1: Ugye egy nem volt kiesés az első időkben, hanem mi a dönösök mentek szépen.
2: Így van.
1: Műsorról műsorra.
2: Tehát ez is egy szép eredmény, innen is gratulálok egyébként minden előadónak, meg zenekarnak, aki bejutott. Voltak különleges produkciók szerintem, megint meg érdekesek. Én nekem mindenképp fontos volt, mert már nem a volt zenekarommal jelentkeztem, hanem most egyedül álltam fel, és az MTVA-nak a backline zenekar, a háttérzenekara kísért, aminek nagyon örültem, mert nagyon jó zenészekkel zenélhettem ott is együtt, és szerintem tök jó volt így a zenei kémia ilyen szempontból a színpadon, jól működött, hegedűt vittünk a színpadra, csellót, szóval tök jó, ilyen új kaland volt, nekünk is egy próbálgatás volt ez, hogy ez így hogy szól, és egyébként ezt a hangzást bele is vittük a koncertekbe, és bele is visszük folyamatosan, tehát egy jobban bővül így a zenei hangzásunk.
1: Ugye amikor még két éve itt jártál a Petőfi Rádió stúdiójában, akkor is beszéltünk a zenekaros formációdról, ugye előzenekarként például a Solvave, a Zaporozsác, Nagy Bogi, Dániel Fielőtt is felléptél, de már saját szervezésű koncerten is túl vagy. Ez a zenekari felállás, ez akkor már a múlté, vagy ez így visszatér, hogy néz egy, most ki ebben a
2: egy nagyon jó folytatás. Kérdés, köszönöm. Egy új felállás történt meg az idei évben, és a debüt koncert az tavasszal volt, mint klubkoncert, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokan eljöttek, és nem számítottunk, mert húsvétkor volt a koncert, tehát hogy akkor vagy leutaznak vidékre az emberek, nem Pestre jönnek föl akkor koncert, hanem családoznak. És így is annyian voltak, és olyan létszámmal, hogy nagyon jó koncertet tudtunk adni, és nagyon büszke voltam a srácaimra, akikkel játszottam együtt, és ők maradnak a végleges felállás. Egyébként ma lesz a zenekari fotózás. Így este.
1: De ez nyilvános?
2: Nem, ez csak úgy most
1: azt hittem, meg lehet nézni ezt
2: nem,
1: is.
2: Nem.
1: Ez egy minden kulisszában nem engedünk be pillantást, vagy csak a végeredményt.
2: A koncertekre fotózunk, és főleg a klub koncertekre, ugye új dizájn, új hangzatos címek, szóval ilyenekre dolgozunk most rá a háttérben.
1: Aha, és ezeket kitalálni, a te eredményed, vagy a te munkád gyümölcse, amit majd láthatunk, vagy azért ehhez kell más szakembereket is bevonni, mert nyilván ez is egy ilyen külön szakma tulajdonképpen.
2: Persze, ez egy külön folyamat, főleg ha bővül a saját menedzsmentünk, és épül fel még jobban, akkor nagyon várok olyan embereket, akik szaktudásra tudnak segíteni nekünk, hogy minden komplexebb legyen a saját csapatunk, saját krunk, amivel haladunk előre. Viszont igen, vannak szakemberek, akikkel dolgozunk, viszont én vállaltam azt, hogy én szerkeztem a borítókat, úton munkázom ezeket, mert szeretek ezekkel foglalkozni pluszban, illetve nem tudom, nekem ez egy ilyen plusz dolog, amit szeretek csinálni. Aha, még.
1: Ez is egyfajta kikapcsolódás valahol.
2: Így van.
1: Ugye? Meg a kreatív energiákat itt is lehet összpontosítani. Na, hát akkor visszatérve a Dal 2026-ra, hiszen itt mutattad be azt a dalt, amit most itt a Petőfi Rádióban is bemutatsz nekünk, a címe Színek, és élőben szól Beretka Ádámtól, akit láthatsz is, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Beretka Ádámmal, ez volt a Színek című dal, ami a 2026-os dalban is bemutatkozott, és hát milyen szerencse az, amikor van egy jó énekhang, van egy jó kiállás és egy szál gitár, és ezzel így meg lehet tölteni a teret. Szóval szerintem szerencse, hogy ezt így...
1: Szerintem egy különleges dolog, főleg így a mai mainstream zeneiparban, hogy ilyenfajta zeneiségként működök. Nagyon szeretem, és nagyon büszke vagyok erre, hogy játszunk élőben, tényleg élő hangszerre, nem csak a pendrive-ot dugjuk be, és akkor szól a háttérben az alap. Tehát, hogy zenekar van, zenélünk, vannak zenei megfejtések, tehát a koncert az más hangulatot ad, mint mondjuk, ha meghallgatod a mit tudom én, a lemezen, vagy YouTube-on, vagy egyéb platformokon a különböző dalokat, és szerintem ez fontos, és nagyon örülök neki, hogy egyre többen követnek egyébként TikTokon, most a közel 30 000-en, és tök jó szerintem, hogy csomó fiatal egyébként megfog hangszereket, és elkezd alkotni, akár feldolgozni ezeket a dalokat. Tehát egy ilyen nagyon érdekes folyamat keletkezik ebből, és remélem, hogy ez egyre nagyobbá fog nőni és dúzadni, és akkor egy nagyon érdekes közösség lesz ebből az egészből szerintem.
0: Ez jó visszajelzés lehet, hogy látod, hogy kit és hogyan tudsz inspirálni, nem?
1: Így van, ez nagyon fontos, és mindig örömmel tölt el, hogy ugyanúgy, ahogy én voltam 18 éves, amíg most vagyok idősebb annyira, 23 vagyok, de hogy amikor én voltam 18, akkor ugyanígy megfogtam a gitárt, valakik inspiráltak, valamilyen előadók, és ez nekem nagyon fontos, hogy ezért mások is ragadjanak hangot. És igenis fontos, hogy írjunk dalokat, üljünk le a zongorához, alkossunk, mélyüljünk bele, legyen a dalnak egy kiforrás ideje, nem csak összeírjuk, és akkor valamit kihozunk. Tehát ezek mind fontosak szerintem.
0: Egyetértek.
1: És ösztönzöm is, akik hozzám is jönnek, mint producerként dolgozok is, hozzám is jönnek előadók, azokat is mindig ösztönzöm, hogy próbáljunk meg írni, üljünk le. Ne egy ilyen alapot hozzunk, amit nézzünk rá, valamit vibe-oljunk, mert jól tud jönni az is, de mondom, hogy próbáljuk meg azokat az értékeket megtartani és belevinni ezekbe a projektekbe, hogy te is úgy tudj majd kiállni a színpadra, hogy úgy szólaljon meg az egész, hogy wow.
0: Na hát hamarosan egy őszi turnéval összpontosulnak ezek a gondolatok és dalok, úgyhogy hamarosan erről is beszélünk itt a Petőfin. Tarts velünk, Beretka Ádám adja ma az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Magyarok! Élő stúdiókoncert Mákkatával! A stúdióban
1: Beretka Ádám, nézd meg, ha nem hiszed, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján láthatod, hozzá is szólhatsz a műsorhoz, és te is kérdezhetsz tőle. És ugye már az előbb, vagy sem, mert többször szóba hoztuk, hogy igazából még itt vagyunk a gyár elején, szóval még el se kezdődött, bár hőmérsékletekben már azért kaptunk belőle egy kis ízelítőt, de hogy még bőven tavasz van, és te már az őszi turnédat tervezed. Ugye ma egy fotózás tulajdonképpen elő is készíti ezt az őszi turnét, és most kell ezt elkezdeni szervezni, vagy már egy évvel előbb? Tehát hogy áll ez össze? Fél év? Mennyit kell adni?
2: Hát például a nyári koncertek, azok már tavaly július-augusztusban már így tudni lehetett, hogy körülbelül mi lesz. Tehát a headliner zenekarok, a főzenekarok, a triplás produkciók, azok már bent voltak ezekben a berkekben, a körökben, és akkor utána jöttek a mid-size produkciók, és utána pedig azok, akiknek lehetőséget biztosítanak, vagy valami pályázattal jutottak be, tehát ez egy ilyen...
1: Az, hogy már ennyire mondjuk egy évvel előre jársz, hogy akkor mi lesz, meg tudod élni a jelent?
2: Hát nagyon nehezen. Most volt az első koncert, márciusban? Igen, azt hiszem, nem, április elején volt a koncert, itt Pesten, klubkoncertünk, és most volt olyan, hogy először lejöttem a színpadra, és így körbenéztem, a srácok örjöngenek, hogy ez már nagyon jó.

0: vagy, és a jelent kell megélni. Hány állomás lesz az őszi turnén? Ez mitől függ?
1: Hát sok mindentől függ egyébként, hogy hány állomás lesz. Szeretnék minél több kisebb városba is eljutni, zenélni, akár Győr, Debrecen, tehát ezek mind terve vannak, 4-5 állomásra tervezem, egy kicsit hosszabbra kinyújtva, és ez a turné, ez egyébként menne tovább még 27 tavaszáig. Uh-huh. Tehát ez egy hosszabb folyamat lenne, két
0: hát
1: pesti állomás.
0: Tehát az ősziből téli, aztán tavaszi turné
1: van,
0: lesz.
1: Így van. Tehát hogy ez egy ilyen mozgalmasabb
0: akkor
1: időszak lesz.
0: Mondjuk ősszelinduló turné.
1: Igen, ősszelinduló turné, igen. Mert szerintem nagyon fontos, hogy lemenjünk és játszunk akár kisebb helyeken is, függetlenül attól, hogy az ott a lakosság mennyi. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy lemenjünk, mert az emberek ezt szeretik, és értékelni fogják, ha te lemész hozzájuk. Igen.
0: És ez hogy néz ki, hogy van a térkép, és akkor ide-oda lősz, hogy akkor nézzük meg egy vaktérképen, hogy hova esett éppen a gombos.
1: Várom már, hogy ez így menjen. Most egyébként úgy működik, van egy elemzés, végig kell nézni a különböző helyszíneket, illetve ezt úgy nézzük végig, hogy először is a különböző streaming oldalakon levonjuk a következtetés, hogy hol, melyik városban, milyen részeken, területeken hallgatnak a legtöbben, hova csoportosul az a gócpont, hova érdemes szervezni. Uh-huh. Mert ha leraksz egy pontot, onnan a környező kisebb falukból, városokba tudnak jönni az emberek. Uh-huh. És mégsem 3 órát kell utazniuk, meg este is 3-4-et vissza. Szóval ez egy ilyen fajta megoldás.
0: Aha. Na hát az őszi turné ősszelinduló turné. Igen, pontosítsunk. Állomásait az oldalaidon gondolom majd meg lehet találni, hogy pontosan
1: hamarosan
0: hol lesznek,
1: lesznek
0: igen, az időpontok
1: van
0: és a helyszínek. És akkor végül, de nem utolsó sorban az Oh My My, ami az egyik régebbi korszakodat idézi, hoztad el nekünk. Ez a most élőben itt a Petőfin Beretka Ádámtól.
2: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Még elhallgattuk volna egy darabig. Nem lehet ilyen gyorsan lezárni, Ádám. Veretka Ádám élőben itt a Petőfi Rádióban. Egyébként ritkán játszod akusztikusan ezt a dalt.
1: Ez így van.
0: Ez a pörgősebbek közé tartozik, de most kivételtettél itt a Petőfi Rádióban, az Oh My Mind meghallgathattuk így is. Nagyon szépen köszönjük. Károly reménykedik abban, hogy jössz majd máskor is.
1: Bízok benne.
0: Nagyon élvezte ezt az órát. Köszönjük szépen. Hát a mai fotózáshoz a legjobbakat kívánjuk.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Az ősszel induló turné állomásait, időpontjait pedig az oldalaidon keresni fogjuk. Ádám, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Itt
1: én
0: a Petőfi, ne feledd, az élő adásokat, az élő stúdió koncerteket újra és újra megnézheted egy ideig a Facebook oldalunkon, illetve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Beretka Ádám után pedig változatos magyar zenei kínálat vár, elsőként jön az Elefánt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A honfoglalás, a Kádár korszak és a középkori egyház is szerepelt a történelem érettségén. Egyelőre sehol nem köthet ki a hantavírusban érintett óceánjáró. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két kamion ütközött az M7-es autópályán Holládnál Budapest felé. A balesetben az egyik jármű felborult és szétszóródott a rakománya. A 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Az egyes főúton Óbaroknál három személyautó karambolozott. A 36-os kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írniuk a diákoknak. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a tanulók. Ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihez képest. Ekkora növekedésre évek óta nem volt példa Magyarországon. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden ötödik egységben találtak hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. A vizsgált csaknem 200 üzlet harmada kizárólag reformételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott, velük általában nem volt probléma. Technológiai, szakmai és higiéniai hiányosságot főként azoknál az éttermeknél tapasztaltak, amelyek nem kifejezetten reformételekre specializálódtak. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, ahogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig két utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset. Egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még ketten vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy a zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Zivatarok veszélye miatt Baranya, Somogy és Tolnavár megyére figyelmeztetést adtak ki. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20 és 25 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó munkát kívánok! kellemes időtöltés kettő elmúlt. Igaz, ez az átmeneti, érkező hidegfront, eső és szél megtöri a tegnapi nyári feelinget, viszont ma is változatos magyar zenei kínálat lesz veled itt a Petőfin. Elefánttal kezdünk, de lesz itt Animal Cannibal, Szintén Torna Illegális és a többiek.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró

0: Hírek az utakról.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az M7-esen Budapest felé a holládi csomópontnál. Korábban két kamion ütközött és az egyik felborult, illetve a rakománya szétszóródott, így a 175-ös kilométernél lévő hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Közben az M1-esen ma is erős a forgalom Budapest felé a komáromi csomópont és Tatabánya között, itt szakaszos lassulás időszakos torlódás tapasztalható. Légy figyelmes, türelmes, óvatos, ha infodon 06 30 30 33 180, jelez itt a részleteket, hogy segítsük az úton lévőket.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar egy picit más arcát mutatja az időjárás, mint tegnap. Az érkező hidegfront, eső és szél meg is törje a tegnapi nyári feelinget, és ha nem is mindenhol, de többfelé az országban számíthatunk majd záporra, zivatar és erős szélre, lehűlésre. Aztán napról napra majd újra lépkedünk felfelé a hőmérőn. Bátra lehet tervezni, tehát a hétvégi szabadtéri programokat, majd 25 fok körül lesz a hőmérséklet, és magas UV-sugárzásra kell számítani, tehát a fényvédelemről majd mindenképp gondoskodj, mert 10-15 perc alatt könnyen le lehet égni. A 0-30-30-30-380 a számunkon, ha van olyan infód, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal. Itt ezt például gondolok a közlekedési helyzetre, fennakadásokra, ha ilyet észlelsz, jelez nekünk SMS-ben, Viberen, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Közben továbbra is változatos magyar zenei kínálat fogad itt.

0: hírek az utakról.
1: Figyelmesen, körültekintően autóz az M7-esen Budapest felé, a holládi csomópontnál korábban két kamion ütközött, az egyik felborult és a lakománya szétszóródott, így a 175-ös kilométernél lévő hollád csomóponton keresztül a rendőrség letereli a forgalmat. Az M1-esen pedig mindkét irányban több kilométeres a torlódás, Hegyeshalom felé a 92-es kilométernél, Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél korábban lerobbant egy-egy kamion. Jelenleg igaz, forgalmi akadály már egyik helyen sincs, viszont rendkívül erős a forgalom, és emiatt jelentős menetidő növekedéssel érdemes számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe, a fel- és lehajtás is kalkulálj ezzel is. Itt a Petőfin, várjuk a további friss infokat 06 30 30 33 180, SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 3 óra van, szép délutánc, akár a munkában, vagy hazafelé már az úton, esetleg a bevásárláshoz, vagy éppen vezetsz. Ne feledd, változatos magyar zenei kínálat vár a továbbiakban is itt a Petőfén. Friss hírek után Kelemen Kabátban érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba

0: tekint, hanem a jelenben néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: A honfoglalás, a Kádár korszak és a középkori egyház is szerepelt a történelem érettségén. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két kamion ütközött az M7-es autópályán Holládnál Budapest felé. A balesetben az egyik jármű felborult és szétszóródott a rakománya. A 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Az M1-es autópályán közlekedők mindkét irányban több kilométeres torlódásra készüljenek. Hegyeshalom felé 92-es kilométernél, Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél robbant le korábban egy-egy kamion. Jelenleg ugyan már nincs forgalmi akadály egyik helyen sem, de az erős forgalom miatt jelentősen elassult a haladás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája és a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írniuk a diákoknak. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a tanulók. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Ekkora növekedésre évek óta nem volt példa Magyarországon. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül pedig a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Reformételeket is kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden ötödik egységben találtak hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. A vizsgált csak nem 200 üzlet harmada kizárólag reformételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott. Velük általában nem volt probléma. Technológiai, szakmai és higiéniai hiányosságot főként azoknál az éttermeknél tapasztaltak, amelyek nem kifejezetten reformételekre specializálódtak. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kis repülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vízhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, egyszer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint a 78-as és a 82-es világbajnokságon. 5 karikás aranyérmet nyert 1968-ban Mexikóvárosban. Fazekas László 78 évet élt. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét. A magyar játékos az orosz Kornyájeva ellen nyert két játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont kiesett, a 26 éves teniszező a cseh Vít Koprivától kapott ki két szetben. Kis Nóra személyében válogatott feladót szerződtetett a Magyar Kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vasas SC-ben töltött két élvonalbeli idény után igazol a lilafehérekhez. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estig csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán éjszaka, délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Zivatarok veszélye miatt Baranya, Somogy és Tolna vármegyére figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Változatos magyar zenei kínálattal továbbra is itt a Petőfi. Három után már is ismertetem, hogy milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. Még mindig május 6-a van, Ivettek, Fridák, Juditok boldog névnapot, évfordulósok, szülinaposok, mindenkinek sok boldogságot!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar. Két fontos esemény kapcsolódik a mai naphoz, mely is 6-a van, ugye egyrészt a Magyar Sport Napja, így országszerte számos sporteseménnyel, nyílt nappal és gálával kedveskednek, egyébként nem csak na, hanem van, ami hétvégére összpontosít. Ugye a cél a mozgás népszerűsítése, kiemelve a hagyományokat és a sportolási lehetőségeket. A másik a felelős állattartás napja is a mai, melynek van 7 aranyszabály, ezt gyorsan összefoglalom. Ugye fontos a gondoskodásunk kifejezése nap mint nap, a megfelelő táplálás és friss ivóvíz biztosítása, a karmok, a fogazat rendszeres karbantartása, rendszeres védőoltás, parazitamentesítés, állatorvosi ellátás, rendszeres mozgás lehetőség, amivel ugye a séták és a játék biztosítása is jár, aztán a nem kívánt szaporulat megelőzése, ivartalanítás révén és az időjárás viszontagságaitól védett pihenőhelyről való gondoskodás. Ez mind-mind hozzátartozik a felelős állattartáshoz, vagyis a szeretet, a táplálás, az ápolás, a pihenés, az egészség, a mozgás és család tervezés. Szóval, ha állatot szeretnél magadhoz venni, akkor ezeket mindenképp tarts szem előtt. 0630-30-30-380, esetleg ha valamit kihajtam, akkor ide már is megírhatod SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán, még a hibriddel folytatjuk, és természetesen kedvenc

Petőfi Rádió minden magyar fontos dátum közeleg, május 20-a. Két hetünk maradt arra, hogy az SZIA bevallást benyújtsuk. Sok változás történt ugye az elmúlt időszakban. Néhány esetben még az adó tanácsadóknak is kihívás jelentett a bevallás elkészítése, hogy egy érdemes hosszabb időt hagyni a bevallás kitöltésére, és minél előbb elkezdeni, ha esetleg még elmaradásod van ezzel kapcsolatban. Közben itt a Petőfi nincs megállás, sok megjelenés és szereplés hatására a következő formáció egy időben igaz elhatárolódott a zeneírástól, de aztán szerencsére visszatértek az alkotó fázisba. Igaz, néha ezt erőltetik, néha magától jön, de rajta vannak nagyon azon, hogy olyat csináljanak, ami tényleg egetrenget és egyszerűen rezgéseket generál. Tehát mindenképpen olyat szeretnének alkotni, amit még soha nem hallottunk tőlük, soha nem láttunk tőlük, soha nem érzékeltünk. Egyébként mindig is ez volt a céljuk, és bakancslistát is megvalósítottak azzal a dallal, aminek a videoklipjében repülőből ugrottak ki és versenyautót vezettek. Nagyon felszabadító érzés volt, és szerintük igenis jól illeszkedett a tematika a zene világához. Valkusz Milán és Marics Peti dúója, a Valmár most ide is megérkezett a Petőfire. Jön az átutazó!

Petőfi Rádió, minden magyar. 22-28 fok között mozog a hőmérséklet ma az országban. Egy átmeneti hideg front kicsit hűsít majd, aztán emelkedik a hőmérséklet. Egyébként teljesen alkalmas a fagyizásra. Jó hírem van, jön a magyar fagylalt napja, úgyhogy az ország cukrászdái és fagylaltozói majd egyszerre ünnepelnek két nap múlva. Több száz helyszínnel és féláras fagylalttal érkezik ez a nap, vagyis a csatlakozó fagylaltozók és cukrászdák ezen a különleges napon 50% kedvezményt adnak majd a fagyikra, de csak akkor, ha legalább 4 különböző ízből választasz és helyben fogyasztod el. A résztvevő fagylaltozók hivatalos országos listán szerepelnek, így könnyen megtalálod a hozzád legközelebb eső helyszínt, egy igazi közösségi élmény, ami két nap múlva vár tehát ránk, úgyhogy a fagyrajongók már is írjátok be a naptárba, itt a Petőfin pedig a 06303030380 as száma részletezheted, hogy mi volt eddig a maximális mennyiség, amit megettél fagyiból, mi a kedvenc íze, mi az, amit ajánlasz hallgatóink figyelmébe is. A testerő

Petőfi Rádió minden magyar pacsi, Szikora Tomi a fedélzeten, 4-től Petőfi csúcs és az induló délutáni forgalomban ma is segít, hogy mit érdemes kerülni. Petőfi ajándékcsomagot is hozott, ha szeretnéd beszerezni, akkor a 0630-30-30-380 a számunkat, akár már most mentsd el, ha még egyelőre nincs, hiszen szükséged lesz majd rá, figyeld a részleteket, hogy mikor kell jelentkezni, és pontosan mit kell majd mindezért csinálni. Kívánság műsor is lesz, az többit szerintem ismered, változatos magyar zenei kínálat vár a továbbiakban is. Kata búcsúzik, a Szolvay pedig a hírek után érkezik. Szép délután!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. A honfoglalás, a Kádár korszak és a középkori egyház is szerepeltek a történelem érettségén. Meghalt Fazekas László.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál felborult egy kamion. A 175-ös kilométernél megkezdték a mentési munkálatokat, így a csomópontnál nem lehet lehajtani. Aki teheti, a 183-as kilométernél hagyja el a pályát, és a 7-es főúton keresztül kerülhet, majd a 170-es kilométer csomópontjánál térhet vissza a pályára. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnás nyék térségében munkavégzés miatt

0: a forgalom. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgótereléssel a belső sáv lezárása mellett dolgoznak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Ekkora növekedésre évek óta nem volt példa Magyarországon. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer a Magyar Népköztársaság kupáját, 3-szor pedig elhódította a gólkirályi címet is. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, majd a szintén belga Saint-Truidenhez igazolt. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, az 1978-as és 82-es világbajnokságon. Olimpiai aranyérmet 1968-ban Mexikóvárosban nyert. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. 1985-től 1996-ig belga kluboknál dolgozott edzőként. Fazekas Sándor 78 éves volt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható, kisebb esővel, záporokkal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délután 4 óra van, hogyha most indulsz hazafelé a melóból, akkor klíma be, napszemüveg fel, a májusi nyárban pedig a legnagyobb magyar kedvencek kísérnek haza. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, sőt, hamarosan nyereményjáték következik Petőfi rádiós ajándékokért. Gyere velem!
1: Itt egy újabb óra!

0: Bármit tapasztalsz, jelez nekünk, mert a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a délutáni csúcsban a közlekedésről. Baleset van az M0-áson, az M4-es felé, Csömör térségében a 64-es kilométernél. A torlódás meghaladta a 2 kilométert. Mindez tehát az M0-áson, Csömör térségében az M4-es felé vezet oldalon. Baleset a 64-es kilométernél. Az M7-esen Budapest felé, a Holládi csomópontnál felborult egy kamion és keresztben állt meg. A 175-ös kilométernél megkezdték a mentési munkálatokat. Kerülni a 7-es főúton lehet, mindenkit leterelnek a pályáról. Mindez tehát az M7-esen a Holládi csomópontnál, a 175-ös kilométernél, ahol baleset miatt van pályazár. És szintén M7, Kápolnásnyék térségében munkavégzés miatt van torlódás a Balaton felé vezető oldalon, a 43-as, valamint a 46-os kilométer között dolgoznak. Mindez tehát az M7-esen, Kápolnásnyék térségében a Balaton felé. Vigyázz magadra, számítok a további közlekedési infokra, még frissebb helyzetjelentésekre. Tiszadobról, Túrkevéről, Szabadbattyányból. Hívj 01 759 60 60.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

Petőfi Rádió, minden magyar. A szerda délutánt, akár a munka utolsó perceit, akár már a hazautat feldobjuk egy játékkal, mert a mai nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ezt akár te is megnyerheted. Ha egyáltalán nem tartod magad szerencsés típusnak, ha még soha nem nyertél semmit, akkor is add meg az esélyt magadnak. Mondom, mi a teendő? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, kacsintok, ez a felhívás jön hamarosan, akkor várom, hogy írja 0630303380-on, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, ha első vagy, gyors vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, tér a komplett ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Figyelj, játék hamarosan!

0: Petőfi Rádió minden magyar tankcsapda örökké tart, ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékokat ér. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 06 30 30 30 380-on, és ha elég gyors voltál, ha első voltál, mindjárt nálad csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Veled utazok, folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M0-áson, a Csömörtérségében az M4-es felé vezető oldalon. A 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás több mint 2 kilométer. Mindez tehát az M0-áson, Csömörtérségében az M4-es felé vezető oldalon, ahol baleset miatt van torlódás. Az M7-esen Budapest felé a Holládi csomópontnál felborult egy kamion és keresztben állt meg, tart a műszaki mentés, éppen ezért mindenkit leterelnek a pályáról a 7-es főútra. Mindez tehát az M7-esen Budapest felé, a Holládi csomópontnál a 175-ös kilométernél. Az M1-esen pedig mindkét irányban több kilométeres torlódásra készülj, konkrétan Budapest és Tatabánya között várható lassulás, sőt Tatabányánál az 59-es kilométernél korábban lerobbant egy kamion, jelenleg már nincs forgalmi akadály, viszont a torlódás itt is aktuális. Vigyázz magadra! Számítok a további közlekedési infokra az egész országból. Máté Szalkáról, Várpalotáról, Zamárdiból, hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Bazár.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Az esélyt én mindenkinek megadom. A játék felhívásunk után, hogy ki volt a leggyorsabb, a legelső üzenetküldő, az most fog kiderülni. Őt hívom.
1: Halló!
0: Halló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia! Tényleg meglepetés.
0: Hogy szólítatlak?
1: Anett vagyok.
0: Anett. Autóban ülsz? Vezetsz?
1: Igen.
0: És közben úgy gondoltad, hogy játszunk egyet, hát a szerencsém lesz.
1: Hát ez természetesen, meghallgattam majdnem a kedvenc zenémet.
0: Melyik volt a kedvenc zenéd?
1: A Tankcsapda örökké tart.
0: Mert hogy ez volt az óra nyerő slágere, úgyhogy akkor a kedvenc zenét szerencsét hozhat neked, akkor, hogyha tudod a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, okay, akkor szerencsét hozott a kedvenc zenét. Gratulálok neked!
1: Köszönjük szépen, kisfiammal, nagyon örülünk.
0: De jó, hát akkor tiétek a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakvaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Hát, nagyon szépen köszönjük.
0: Akkor együtt utaztok már most hazafelé?
1: Igen, az óvodából hazafelé, úgyhogy...
0: Na és az ország melyik részén hallgattok minket? Merre vagytok?
1: Igen, ez volt a másik, hogy hát Debrecenbe a Tankcsapdát azért illik ismerni.
0: Hát igen. Voltatok már Tankcsapda koncerten?
1: Még nem sikerült eljutnunk.
0: Na hát akkor legyen ez a következő vakanslistás tétel, amit kipipáltok.
1: Jó.
0: Merre okay. Utaztok haza? Ott Debrecenben helyben mozogtok?
1: Debrecenben igen, már a munka vége, óvoda vége, úgyhogy nyertünk is, úgyhogy ez egy szuper nap.
0: Na és mi lesz még a program? Vagy már pihentek, lazultok, vagy még elmentek egyet fagyizni ebben a jó időben?
1: Hát most már csak a pihenés, nagyon fárasztó heteken vagyunk túl, úgyhogy...
0: Akkor lazuljunk együtt a folytatásba, mert a Follow the Flow-dal az ilyenek vagyunk. Ez most a tiétek lesz.
1: Szuper, köszönjük szépen!
0: A mai nyertesünk tehát Anett, de holnap akár te is lehetsz a szerencsés nyertes. Figyeld a zenék közötti felhívást 4 és 5 között, és nyerj Petőfi Rádió!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Mindjárt 5 óra, remélem neked is letelik a műszak. Kitartás a folytatáshoz, én haza kísérlek munka után. Utitársunk lesz Rácz Gergő és Olcsóvai Reni közös dala. Ez a Miért Ne?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágótablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
6: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. A honfoglalás, a Kádár korszak és a középkori egyház is szerepelt a történelem érettségén. Meghalt Fazekas László válogatott labdarúgó.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál felborult egy kamion. A 175-ös kilométernél megkezdték a mentési munkálatokat, így a csomópontnál nem lehet lehajtani. Aki teheti, a 183-as kilométernél hagyja el a pályát, és a 7-es főúton keresztül kerüljön, majd a 170-es kilométer csomópontjánál visszatérhet a pályára. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnásnyék térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 43-as kilométer és a 46-os között mozgótereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írniuk a diákoknak. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a tanulók. Ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Ekkora növekedésre évek óta nem volt példa Magyarországon. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása

0: a villamos berendezések gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Bolócon veszélyhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó, az újpesti Dózsa is a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer Magyar Népköztársasági kupát, 3-szor pedig elhódította a gólkirályi címet is. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, majd a szintén belga Saint-Truidenhez igazolt. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, az 1978-as és 82-es világbajnokságon. Olimpiai aranyérmet 1968-ban Mexikóvárosban nyert. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. 1985-től 1996-ig belga kluboknál dolgozott edzőként. Fazekas László 78 éves volt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható, kisebb esővel, záporokkal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 5 óra van. Ha most indulsz haza melóból, vigyél magaddal engem is, ne hagyja munkahelyen. Számíthatsz rám hazafelé, úti társad leszek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, elkísér a Hiperkarma és a Zanzibár, a kezdésben pedig Rácz Gergő és Olsóvai René, itt a Mérte.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Bárhol, bármilyen elakadást, fennakadást tapasztalsz, jelez nekünk, dolgozzunk össze és segítsük egymást a forgalomban. A Petőfi Rádióban 20 percenként jövünk a délutáni csúcsban a közlekedési infokkal. Figyelem, az M0-áson baleset van Csömör térségében az M4-es felé vezető oldalon. A 64-es kilométernél újra minden sávon megy a forgalom, így a korábbi dugó még mindig aktuális, de lassan feloszlóban van. Mindez tehát az M0-áson Csömör térségében a 64-es kilométernél az M4-es felé vezető oldalon. Az M7-esen Budapest felé a Holládi csomópontnál egy korábbi baleset helyszínét javítják, a 175-ös kilométernél megnyitották a pályát, és csak a belső sáv van lezárva. Az M1-esen pedig Budapest felé tapasztalható most erős torlódás, szakaszos lassulás, főként Szárliget és Óbarok között. Vigyázz magadra, várom a további közlekedési infókat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Komlóról, Várpalotáról, Polgárról hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

van, és szokatlanul meleg időben hallgatjuk a legnagyobb magyar zenéket ma délután is. Nem csak nálunk van akár 5-10 fokkal melegebb az átlagnál. Az igazi nyárias meleg most Európa középső és keleti részére egyaránt beköltözött. Hétfőn például Litvánia fővárosában is 27 fokot mértek, miközben például Madridban és Rómában csak 20-22 fok volt. És közben ránéztem az én kis személyre szabott időjárási térképemre. Ott is Barcelonában, Lárnakán, Cipruson, Mikonoszon, Kréta-szigetén is csak 20-21 fok van. Ehhez képest pedig nálunk ma is a 26-28 fokot értékel a csúcsértékek. Bár a következő napokban egy kisebb lehűlés érkezik, a hétvége ismét kiránduló időt, 25 fokot és napsütés tartogat majd. Ebben a jó időben pedig mindenki vendége megy jeges kávéra. Jeges macsa, jeges látté, ki mit kér? Kocintunk Radics Gigivel, itt a kávé a Petőfin.

0: Indulás előtt, menet közben jó tudni, hogy mi vár rád. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként frissítjük a közlekedési infókat ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, az M7-esen Budapest felé a Holládi csomópontnál egy korábbi baleset helyszínét javítják a 175-ös kilométernél. A belső sáv le van zárva, mindez tehát az M7-esen a Holládi csomópontnál Budapest felé a 175-ös kilométernél. Az M7-esen szintén, de a Balaton felé vezető oldalon Kápolnásnék térségében munkavégzés miatt van torlódás. A 43-as, valamint a 46-os kilométer között dolgoznak. Mindez tehát Kápolnásnék térségében az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon. A fővárosban helyszínelnek a Kőbányai úton kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt, csak a belső sávjárató, és baleset történt a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. És te merre tartasz, merre indultál? Dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat az egész országból. Kelebiáról, Nyéklátházáról, Kistelekről, hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Tovább egyszerűsödik a jövedelemigazolás igénylése a digitális állampolgár weboldalon. Tenerifén köthet ki a hantavírusban érintett óceánjáró.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-as autóút keleti szektorán Csömörnél az M4-es autóút felé korábban baleset volt. A 64-es kilométernél megindult a forgalom, a torlódás már feloszlóban van. Az M7-es autópályán Budapest felé a Holdádi csomópontnál egy korábbi baleset helyszínén végeznek helyreállítási munkálatokat. A 175-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, majd az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, ezután pedig a miniszterelnököt választják meg. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek közt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország Ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Várhatóan 3 nap múlva Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőin 75 hektáron ég az erdő, a lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófa védelem kis repülőit.

0: helyett is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Bolócon veszélyhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható, kisebb esővel, záporokkal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra van, egy újabb munkanapipa, és meló után lazuljunk együtt a Petőfi Rádióban. Elkísérlek bevásárolni, vacsi készítés közben is számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de 3 percre ülj ki a teraszra és lazulj. Most Dr. Béres feldolgozása szól a hozzám tartozóan.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró

0: hírek az utakról.
1: Én vagyok a GPS, aki jelzi neked a friss aktuális útinfókat, hogy merre menj, vagy merre ne menj. Figyelem, az egyes főúton Moson-Magyaróváron baleset történt. A Királyhida úton a Szent Imre utcai kereszteződésnél. Két autó karambolozott a 164-es kilométernél. Itt forgalomkorlátozás van. Baleset állt az egyes főúton Moson-Magyaróvár belterületén a 164-es kilométernél. A fővárosban helyszínelnek a Tétényi úton kifelé, a Bartók Béla út után a belső sávban. Baleset történt a Pesti alsórakparton, észak irányba az 5-ös térre kanyarodó sávban, valamint a Krisztina körúton, a Döbrentei tér előtt a külső sávban. Vigyázz magadra, számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Kapuváról, Vásárosnaményból, Bácsalmásról, hívj 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Most Szolerrel. Itt az Üveghegy. Az énekesnő, aki már háromszor lépett fel a Coldplay előtt a Puskás Arénában, de akár a Dal című műsorból is ismerheted őt. Tényleg egy csupa szívlány, mert amellett, hogy énekes és folyamatosan jelenteti meg a dalait, mindig is fontos szerepet töltött be az életében mások segítése, támogatása. Különösen közel áll hozzá a fiatal előadókkal való munka, mert hiszi, hogy már a karrier elején rengeteget számít a tudatosság, valamint az, hogy valaki az önszeretetét is tudja gyakorolni a szakmai fejlődés mellett. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy hogyan kell támogatni a feltörekvő fiatal tehetségeket, akkor az ő. Ráadásul most pont az egyik tehetségkutató zsűriébe is helyet kapott, úgyhogy gratulálunk neki. Szoler, Üveghegy, ez szól most a Petőfi.

0: Együtt utazunk, együtt vezetünk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Baleset történt az 1-es főúton Moson-Magyaróváron, a Királyhida úton a Szent Imre utcai kereszteződésnél. Két autó karambolozott a 164-es kilométernél, ezért van tehát forgalomkorlátozás az 1-es főúton Moson-Magyaróvár belterületén a 164-es kilométernél. Az M1-esre mondhatni a szokásos lassulás tapasztalatú a főváros felé vezető oldalon, Tatabányától egészen az M0-ás csomópontjáig. A fővárosban baleset történt a Krisztina körúton, a Döbrentei tér előtt a külső sávban, valamint helyszínelnek a Tétény úton kifelé, a Bartók Béla út után a belső sávban. Várom a további közlekedési infókat, dolgozzunk össze, segítsünk egymásnak, adj helyzetjelentést Tatáról, Sárbogárdról, Orosházáról, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Nyomjuk a pedált most a Well Hello-val, éjfél tájt a Petőfi Rádióban, és hogy hét után mit játszak, az rajtad áll. Hamarosan kezdődik az élő

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöveg.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha van olyan magyar dal, amely ellazítana, vagy felpörgetne így szerd este, írd meg nekem. Kezdődik a kívánság műsor, válasz dalt és címezd valakinek. A számunk 06303030380, elsőként Zsófi kedvence szól. Petuska, Trouble in my mind.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport vendége szerda este 10.

0: Kertnél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. KIK. Több, mint gondolnád.
1: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
2: Csendből csinálok pénzt.
3: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
1: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Tovább egyszerűsödik a jövedelemigazolás igénylése a digitális állampolgár weboldalon. Átláthatóbb és napra készebb lesz mostantól a meteorológiai szolgálat honlapja.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és Bicske 61-es és a 39-es kilométer közötti szakaszon lassulás, szakaszos tollódás alakult ki a terelésben a külső sávban. Az 1-es főúton Moson-Magyaróvár belterületén a Királyhidai úton a Szent Imre utca kereszteződésénél két személyautó karambolozott. A 164-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek, majd az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, ezután Magyar Pétert miniszterelnöknek választják. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek közt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadások határideje pedig 6 naptári nap. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3 vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérsékletet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri az adott napra vonatkozó melegrekordot, a légnyomási adatok között pedig több állomás megfigyelései érhetők el.
6: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a Lilla Fehérekkel, egyszer magyar nép

0: köztársasági kupát, valamint háromszor elhódította a gólkirályi címet is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint a 78-as és a 82-es VB-n. Fazekas László 78 évet élt. Anderson Essité és Abubakar Keita is távozik a labdarúgó NB1-ből kieső DVTK-tól. A nigériai, illetve elefántcsontparti légiós szerződését egyaránt közös megegyezéssel szüntették meg a klub közleménye szerint. Már a jövő heti zárófordulóban sem lépnek pályára. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában, ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Váhi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható kisebb esővel, záporokkal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7 órakor kezdünk. Itt már a Petőfi Rádióban a szerda esti élő kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. És te, kinek üzennél? Akár a névnapos Ivetteknek, Fridáknak, vagy a születésnaposoknak? Ír most 0630 30 30 380.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Szia, itt Tomi, és ott?
3: Én, itt Lili, szerintem ma találkoztunk egy párszor.
2: Hol? Találkoztunk egy párszor? Hol?
3: Ja, hát már mint itt már sokszor hívtalak
2: titeket. Ja, szóval. Hogy itt a rádióban, a kívánságbűsorban. Na, örülök, igen, hogy itt vagy velünk. Mit csináltok? Mit csinálsz?
3: Nem, itt most éppen kint vagyunk, és rollerezünk.
2: Na hát hallom, hogy kint vagytok, mert eléggé fúj a szél.
3: Ja, igen, pontosan fúj.
2: És kivel vagy kint?
3: Az osztálytársaimmal.
2: Akkor így gengeltek, bandáztuk egyet.
3: Így van.
2: Nekik szeretnél számot küldeni?
3: Igen, Milán meg György.
2: Oké, rendítsek. Akkor jó rollerezés nektek, és akkor játszom a zenét, jó?
3: Rendben, köszönjük. Szia!
2: A kedvencetek, Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra. Ez következik a Petőfi Rádió kívánságműsorában. És te, kinek üzennél? Várom, hogy hívj!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, Bea vagyok, és a következő számot Dági Ilonának szeretném küldeni a 13 éves barátságunkra. Wow, gratulálok nektek, Bea és Ilona. Sok közös élményt és programot kívánok nektek. Bence is csatlakozott hozzánk, ő saját magának választott dalt. És te, kinek üzennél? Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, Levi vagyok.
2: Szia, itt pedig Tomi, hallgatlak.
3: A Follow the Flow-tól szeretném kérni a Nem tudja senki.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát barátomnak.
2: Ott van most veled a spanod?
3: Itt van velem.
2: És mit csináltok? Mi a program?
3: Hát telefonozunk igazából.
2: Játszottok valamit? Valami közös játék, amit nyomtok?
3: Hát szoktunk brawl-sztárkozni.
2: És hogy hívják a spanodat?
3: Gergő.
2: Oké, srácok, akkor Follow the Flow megrendelve és kézbesítve itt a Petőfi Rádióban.
3: Köszönjük.
2: Köszi, ciao.
3: Jó.
2: És Feri is velünk van, ő pedig a barátjának, Máténak címzi a következő számot. Follow the Flow, Nem tudja senki.

0: Show.
1: Betőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: De én azt mondom, hogy ne légy szégyelős. Csörgess most 061-759-6060. Hello.
4: Zenét szeretnék kérni.
3: Szia. Ki szeretne zenét kérni?
4: Bence.
3: Szia, Bence. Kinek szeretnél számot küldeni?
4: A osztályfőnökömnek.
3: Akit úgy hívnak, hogy?
4: Ildikó.
3: Mióta az osztályfőnököttök, Ildikó?
4: 4 éve.
3: És még meddig lesz az?
4: Még 1 évig.
3: És milyen apropóból szeretnétek őt meglepni?
4: Hogy sok egészséget kívánunk neki.
3: Na hát akkor mi is ezt kívánjuk. Tudod, hogy melyik Ildikónak a kedvenc dala?
4: A Bagosítól a Visszajövök.
3: Akkor meglepjük vele, jó?
4: Köszönöm.
3: Köszi. Szia. Molnár Bence SMS-t írt nekem. Szia Tomi, én a következő számot az egyik barátomnak szeretném küldeni, akit Marcinak hívnak. Itt a Bagosi Brothers Company, és a Visszajövök.

0: 60. Tomi már várja hívásod.
1: Háló, itt a Petőfi Rádióra.
2: Jó napot kívánok, Kovács Gyula vagyok. Szeretnék egy számot kérni.
1: És kinek menjen a dal?
2: Gerencsér Attila barátomnak.
1: Attila ünnepel valamit, vagy csak szimplán, hogy legyen jó hangulat?
2: Itt vagyunk együtt, beszélgetünk, hangulatosak vagyunk.
1: Igen?
2: Minden rendben van.
1: Valamit ünnepelni, vagy valami?
2: Hát nincs ünnep, csak beszélgetünk.
1: Na, király. És kint a teraszon, vagy az udvaron legalább ebben a jó időben?
2: Igen, dolgoztunk is, meg kicsit iszogatunk.
1: Na, jól van, hát ebben a melegben kell egy kis frissítő. Köszi, hogy minket hallgattok, és akkor a következő zene a tiétek.
2: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, szia.
2: Szia, szia.
1: Fiúk, lakik itt valaki, ez következik a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor, Szikora Tamás.

0: 0630 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jól megoldhatónak tartják az idei érettségi feladatokat a történelem tanárok. Átláthatóbb és napra készebb lesz mostantól a meteorológiai szolgálat honlapja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és Bicske közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a terelésben a külső sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek, majd az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit választják meg. Ezután következik a miniszterelnök megválasztása. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek közt tesz esküt, majd beszédet mond. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy az első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítói a rendelkezésre álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munka mennyiségét. Várhatóan 3 nap múlva a Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható, kisebb esővel, záporokkal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után is folytatjuk. Az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Vacsihoz, tanuláshoz, vezetéshez, munkához, hogy neked melyik magyar dal esne jól. Várom, hogy hívj 061

érdekésed tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában hittem.

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitorokból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

gyermekem három múlt. Én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunkra, vésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma

0: Rádió Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:16 a pontos idő, nagyon sokan együtt vagyunk. Útközben, sőt a TikTokon is, mert hogy elindítottam a TikTok live-ot, Petőfi Rádió stúdió néven találod a live-unkat. Ebben a másodpercben 327-en vagyunk együtt. Csilla és Petra csatlakozott az első között Tokajból. Velünk van Moncsi, aki vonatozás közben hallgat minket, úgyhogy meg is lepünk téged. Hogy honnan, hová utazol, azt nem tudom, Moncsi, de örülök, hogy te is becsekkoltál hozzánk. Itt van Pim Hollandiából, Marcsi Hevesről, Levente Székelyudvar helyen hallgat minket, Ibolya Fertőszentmiklósról, Jani Rakamazról, Jennifer pedig Mezőzomborról csatlakozott a kívánság műsorhoz. Üdv mindenkinek, és hogyha te is szeretnél benézni hozzánk a stúdióba, a Petőfi Rádió stúdiójába, tedd meg a TikTok live-ban. A következő dal, By Alex és az Emlékszem, de hogy kinek, kiknek játszhatom, például Roberto választotta ezt a számot, azt itt, hogy saját magának szeretné címezni. Roberto, rendelés felvéve. Johanna vezetés közben hallgat minket Mohácson, szóval nagy puszit küldünk neked, meg persze a következő dalt, By Alex, Emlékszem. Orsék szalonna sütés közben hallgatnak minket, Bercinek, valamint a férjének Antinak választotta a következő dalt. De vagány, egy ilyen laza szerdesti program, szalonna sütés, jó vacsit kívánunk nektek. Rita viszont munka közben csatlakozott hozzánk, a szegedi Szoriban hallgat minket, az egyik Szoriban, és saját magának címzi ezt a dalt, mert hogy 10-ig tart a műszak. Oké, játszom is, és te kinek üzennél? Akár a névnapos Ivetteknek, Fridáknak, vagy a születésnaposoknak? Itt a lehetőség. Várom, hogy írj.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedés infokat is. Nem taps, hanem útinfós effekt, mert hogy az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között most is lassulásra kell készülnöd, még ilyenkor este is, főként a külső sávban, a terelésben, éppen ezért plusz menetidővel tervez, tehát az M1-esen Budapest felé Tatabányától, konkrétan Bicskéig és az M0-ás csomópontjáig. Ha van további útinfót, akkor azt várom. És most jöhet a taps, mert hogy rengetegen együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is, úgyhogy külön köszöntöm a TikTokosokat. Például néhány másodperccel csatlakozott hozzánk Ági Berlinből, Frankfurtot Andi képviseli ma este, Roli is írt nekünk, Krisz Dunaszerda helyen hallgat minket, Brigi Püspök Molnáriból csatlakozott hozzánk, Bence Bicskén hallgatja a kívánság műsort, Anett is írt nekünk Komádiból, Ádám Nyíregyházáról, és Pubi pedig Pusztavám Cityből. Köszi mindenkinek, aki itt van, akár a rádióban, akár a TikTokon, nézd be hozzánk, és akár ott is üzenhetsz rajtunk keresztül. Évi spinningről tart hazafelé, saját magának választott egy dalt a Walmarttól. Úristen, ez következik neked a Petőfi Rádióban. Ágota is velünk van, aki a párjának Ferencnek szeretne rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, a negyedik X van most a tortán, úgyhogy Isten éltessen! Kedves Ferenc, téged ünnepelünk a következő dallal. És Viber üzenetet kaptam Debrecenből, Istvántól. Szia! Én a következő számot Hortenziának, a kedvesemnek szeretném küldeni Kiskunhalasra. Üzenem neked, hogy bíz bennem, nagyon-nagyon szeretlek, és itt egy idézet is, ahol nagy a szükség, közel a segítség. Mi összekötünk titeket ezzel a dallal. Valmar, úristen!
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
0: A stúdióban Szikora Tamás.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:35, az élő kívánságműsort nem csak hallhatod, hanem láthatod is a TikTokon, mert hogy rengetegen együtt vagyunk a TikTok live-ban. Petőfi Rádió stúdió néven találod a live-unkat. Egy mini születésnapos blokk következik, mert köszönhetjük Csaba tesóját a születésnapja alkalmából. Erika pedig a TikTok live-ban írt nekünk, hogy szia Tomi, nekem is ma van a születésnapom, Lici, küld nekem a következő számot. Ez csak természetes.
3: Happy birthday!
2: Téged, titeket ünnepelünk most. Kovászki meg a Vega 15 millióból egy a Petőfi Rádióban. Ez következik. Ez már egy üzenet. Szia Petőfi, Zara vagyok Pécsről, és a következő számot magamnak szeretném küldeni. Oké, kedves Zara, rendelés felvéve. Rita köszönti rajtunk keresztül a tesóját, Pétert, aki sikeres Kressz vizsgát tett. Ő is most minket hallgat otthon bacsi közben, úgyhogy remélem, hogy van ünneplés, mi is csatlakozunk ehhez. Ivet pedig azt írta, hogy 9-kor zár a pékségben, már most takarítgatnak, és a kolléganőjével, Vandával szeretnék meghallgatni az egyik kedvencüket. Oké, Kovászki meg a Vega 15 millióból egy, ez következik nálunk a Petőfi Rádióban, és Ivet,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ez pedig a telefonszám 061-759-6060. Halló!
3: Halló, mikor lehet számot kérni?
2: Szia, mondjuk most. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: István küldi az egész brigádjának.
2: Mekkora a brigád, mekkora a csapat?
3: Mi? Hányan vagyunk? 17-en vagyunk. Szóval beszéltünk nagyon régen amúgy veled.
2: És mi a meló? Mivel foglalkoztok? Mivel telnek a mindennapjaitok?
3: A mindennapjaink kérek szépen lakóházakat, csinálunk újakat, minden. Komplett tető, alap, minden.
2: És van munka? Van munka rendesen?
3: Ilyetek munka van, csak győzzük.
2: Hajrá, kitartás nektek, és köszi, hogy együtt utazunk, együtt dolgozunk. A következő zene a tiétek.
3: Szépen, nagyon szépen köszönjük, hogy Jóisten áldjon meg, ahol lép el egyet.
2: Na, titeket is, ciao, szia! Moriones, végtelen, ez következik a Petőfi Rádióban. A dalt egyébként Emilia is választotta, két osztálytársával hallgatnak minket a Koliban, és a 107-es szobába csináljunk buli hangulatot, szóval Fanni és Viki, valamint Emilia, hangosítottok. Ez

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Maja üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a férjének Fecónak szeretné megköszönni a sok-sok segítséget a felújításban, és üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Néhány perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jól megoldhatónak tartják az idei érettségi feladatokat a történelem tanárok. Tenerifén köthet ki a hantavírusban érintett óceánjáró.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 65-ös főúton Kécs közelében egy személyautó árokba hajtott, a 14-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és Bicske közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a terelésben a külső sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek, majd az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit választják meg, ezután következik a miniszterelnök megválasztása. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek közt tesz esküt, majd beszédet mond. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok, illetve a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak, vagy első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó barátá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítói a rendelkezésre álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munka mennyiségét. Várhatóan 3 nap múlva Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3 vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri az adott napra vonatkozó melegrekordot, a légnyomási adatok közt pedig több állomás megfigyelései érhetők el.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható, kisebb esővel, záporok.

0: nappal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Hofi Géza, a Katon Club Singers és az Evezés is. László Boldizsár énekművésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szamiro.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a humor világában és a zene világában, a könnyedebb és a komolyabb műfajok világában is fogunk kalandozni, és talán az egy jó felütés lehet így a beszélgetés kezdetén, hogy lazítani. Próbálj meg lazítani. Szerintem ez benne lesz a műsorban. Itt van velem szemben a stúdióban a Cotton Club Singers alapítója, illetve frontembere, illetve egyéb zenei műfajban is jártas zenei szakember, énekművész László Boldizsár. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél
2: elő. Szerbusz, én is köszöntelek. Hát az a helyzet, ez hamarabb hallom, hogy te így énekled, akkor beleszerkeztelek a műsorba. Azért ez egy elég komoly orgánum, amit én hallok itt
1: rólam. De most viccelsz velem, hát én nem tudok énekelni.
2: De nem is, tehát tehát szerintem a Hoffinak a dalai, azok személyiséghez kötöttek. És hogyha valaki a saját személyiségéből kezdi el saját hangján az ő dalait interpretálni, bárki legyen, az most nem kell ahhoz egy Cotton Club Singersnek a kiművelt vokális teljesítménye, az valid tud lenni, mert ezek, mert a Géza az mindig az egyszerű tehát az egyszerű ember megszólalása felől, a natúremberből szólalt meg. És ezért ő nála belefért, hogyha nem volt egy hangütés olyan, de egyébként olyan volt, az a durva, de hogy ő neki nem az éneklés volt, nem énekesi oldal felől közelítette meg. Most, hogy mi ebben belemásztunk az egész munkásságába, ugyan 90 éves lenne, és ezt május 9-én a kongresszusiban jól meg is ünnepeljük, ennek az lett az eredménye, hogy megismertük a Hoffinak azt az arcát, ahonnan indult. Tehát, hogy ő nem véletlen, hogy zenei parodistaként kezdte. Nagyon komoly útkeresés volt neki szerintem az első, ott a 20-as évei végén, a 30-as évei, amikor kereste az utat, elment Debrecenbe színésznek. De ő közben folyamatosan hallgatta az amerikai jazzt. Tehát az derült ki számunkra, és valami egészen elképesztő módon beivódott a személyiségébe. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon két ember swingelt, az egyik még él, szerencsére. Aki nem a jazzzenész, nem végzett konzervatóriumot, stb. Nincs mögötte nem tudom én hány év, úgyhogy jazzzenekarokkal énekelt folyamatosan, mint tudom, a Vénand Gábor, aki egy fantasztikusan swingelő jazzénekes volt, hanem hogy úgy kiállt és úgy ömlött belőle, ez a Géza volt az egyik, a másik meg a Bodrogi Gyula, ha hiszed, ha nem. Tehát nála jobban swingelni, meg talán mondom, vele egy szinten a Géza tudott.
1: Vannak ilyen ikonikus dolog, hogyha már a Bodrogi Gyulát behozod, és nyilván nem a swingre gondoltam volna a Gyula bácsival kapcsolatban. A Hoffinál mindenkinek az jut eszébe, hogy lazítani, amit elkezdtem az imént. A Bodrogi Gyulánál meg az, hogy jóha rózsa bimbó lehetnék, az meg nem swing.
2: Hát, azért ott a fülembe hallom még az ős dobot, tehát hogyha azt a jamaikai trombitást hallgatjuk meg, ott az eleje az rendesen swingel, meg azért ott az elején az 50-es, 60-as években ezek a színészeknek kötelező volt a filmekben dalra fakadni.
1: Hát akkor még hozzátartozott a filmekhez.
2: Igen, és a színpadokon is. És ugye hát ezzel párhuzamosan az összes tévéműsor tele volt azzal, hogy jó, rosszul, de előadták a dalaikat az országos prózai színészek. Hoffi Géza ebben kimagasló volt, mert hogy ő nem színészként került be a zenei palettára, és hogy még csak nem is humoristaként került, hanem a zenei parodistából lett humorista. Tehát és ez innentől kezdve, a Malek Miki mondta valami, mostan próbákon beszélgettünk, hogy a Gézának az volt a nagyon nagy titka, hogy elképesztő ritmusa volt annak, amit ő színpadra vitt. Tehát, hogyha ő kitalálta egy estére egy poént, annak az azért ült, mert tudta, hogy mikor kell, milyen ritmusban kimondani, és hogy az estjének melyik részében, hol tud igazán nagyot durrani. De azt a ritmus csak egy olyan ember tudja igazán belőni, akinek van köze a zenéhez. Mert hogy a zenének a ritmusa meg eleve adott.
1: De hogy találkoztál vele egyébként Hoffival annak idején? Figyelted már akkor is a különböző szilveszteri kabarékat, meg egyéb kabarékat, vagy zenészként találkoztál vele, vagy nem tudom, később csodálkoztál rá?
2: Hát ez egy ilyen ugye indult az átlagos családok, amikhez hozzájuthattak azok, azok az LP lemezek, amiket ugye kiadtak neki. Azokat ugye hát rongyosra hallgattam, amihogy ezt lehet mondani. Sőt, anyáminknak volt szalagos magnója, és azon is volt még hofi. Azon hallgattam meg például először a macska duettet, amit a Kóssal csináltak. Úgyhogy én ezeket így gyerekként hallgattam, és aztán egyszer csak olyan tíz éves forma lehettem, amikor műfázba jött a szokásos éves hofi kabaré, és Géza bátyánk, aki szerintem 10 éve fiatalabb volt, mint én most, tehát, hogy ott ült erre teljében, mint egy ülő butha, tudod, és mindig úgy van előttem, hogy ilyen, ő mindig levetkőzött az előadásai után trikóra, és akkor ott ült egy ilyen, tényleg úgy olyan volt az embernek, hogy kedve lett volna rácsapni a hasára, hogy Géza bátyám, szevasz, de jól nézel ki. És hát így gyerekként így beosontunk hozzám, bevittek hozzá, és ott ült a paksi műfázba, emlékszem, és volt egy-két szava, nem emlékszem az egészet, csak arra, hogy hátulra mögüle ömlik be a fény, olyan volt, mint hogyha így ide rakták volna így az angyalok ezt az embert, egyszerűen csak ott állt. Az, akit én hallgattam lemezről meg. Aztán sok év eltelt, és akkor már volt a Singers, és fölbátorodtunk, és bekéreckedtünk hozzá, nem kis szándékkal, hogy jöjjön el vendégnek. És akkor elmagyarázta nekünk, hogy ezt nem szeretné, így, mert talált egy indokot, de alapvetően már akkor, amikor mi megkerestük, akkor ő már nem nagyon ment máshova vendégnek, mert annyira beágyazódott az, annyira beállt az élete arra, hogy heti 3-szor a madácskamarába gondolod, de este 10:30-kor kezdtek. Tehát az azt jelentette, hogy 12:30 után lett vége, mire ágyba került, mire le tudta magát lassítani, szerintem 3-4 óra volt, és ő így élt az ész, és heti 3-szor megcsinálta, tehát neki fordított élete volt. Na mindegy, és ő ebben már akkor nem akart. És aztán utána a feleségétől tudom, hogy éjszaka az azt jelentette, hogy éjjel egy-kettő után ő külön kazettára gyűjtött a Singersnek a felvételeit. Ugye mivel hát olyan ismert zenekar voltunk, hogy minket éjfél után játszott a rádió. Ezt ugye te rádiósként ezt tudod, mit jelent. Hát a jazz sávban voltunk, úgymond. És akkor ő ezeket gyűjtötte, hallgatta, mindig reflektált rá, így utólag hallottam ezt, és aztán nézte is a dolgokat, amikor másodjára azért még egyszer bepofátlankodtunk hozzá, hogy hát azért csak meg kéne, most már eltelt megint másfél-két év, most megint lenne egy új koncert, lenne alkalom rá, és akkor ahelyett, hogy olyan kedves felütése lett volna az egésznek, lecseszett minket, tehát ott bementünk az öltözőjébe, vagy hát a madácskamarának volt egy ilyen öltöző folyosója, és volt egy ilyen kis, nem büfé, hanem ilyen társalgószerű, és akkor ott fogadott minket, ott talán pesgőztek valami, vagy volt valami, vagy csak as usual, tehát hogy ez így. És azzal kezdte, hogy láttalak titeket a Duna TV-n, komcsi dalokat énekeltetek. Mondom, hát igen, Géza bátyám, hát mivel volt egy lemezünk, az Óbudapest, és azon voltak kommunista dalok, és hát a rendező azt találta ki, hogy ezt a blokkot adjuk elő, és akkor ez ilyen idézőjel betéve, és már le is azonnal be se tudtam fejezni, szerintem egy Cotton Club Singers nem énekel ilyen dalokat. És látszódott a szemén, hogy ő figyeli a mi munkásságunkat, és ott álltam így, és azt mondtam, hogy hú, hogy akkor tényleg, tehát, hogy ő tényleg, úgy, nem azt mondom, hogy komolyan foglalkozik velünk, de azért ott el vagyunk a fejében. És akkor valószínű, hogy ezekkel összhangban jött most az, hogy emléket állítsunk neki. Igazán a szándékunk az volt, és ezt fönntartjuk, és úgy látszik, hogy ez most, hál' Istennek, működik is, hogy a Géza az egy olyan piedesztán volt, méltó módon, hogy ezt nem lehet az alatt megünnepelni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban László Boldizsár, énekes, énekművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig László Boldizsár, énekes, előadó művész, énekművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
2: Igen, szervusz, szervusz.
1: Ott fejeztük be az imént, hogy méltó módon kell megünnepelni azt, hogyha az ember hozzányúl a Hoffi életműhöz, a zeneiségéhez. Találkoztál vele, beszéltetek többször, figyelte a munkásságotokat, és mi az, hogy méltó módon?
2: Hát az, hogy én hallottam a dalait jó-rosszul előadva mások által. És itt nem az énekesi teljesítményről van szó, nem akarom én, mert hol vagyok, hol jövök én ahhoz, hogy bárkinek a teljesítményét összevessem a milyenkével, hanem egyszerűen maga a tény, hogy az a műfaj, amit a Géza képvisel, tehát ez a swinges, jazzes műfaj, ez kíván egyfajta megszólalást. Tehát ez nem lehet az, hogy összehozok három zenészt, még jó esetben van köztük jazzzenész is, és akkor majd lejátszuk azt, hogy lazítani, meg a söprik az utcát. Szóval, hogy itt 30 év együtt muzsikálás van a Singles-be. És nem csak mi öten, hanem a zenészek is. Tehát, hogy azért a zenekari teljesítmény mögöttünk, akik ott vannak, abban 30 év van, és ez nem lehet. Tehát, hogy ez nem kell nagy zeneértőnek lenni, hogyha a Singles feldolgoz valamit, akkor az milyen minőségben fog megszólalni. És múltkor próba után, hogy gyerekek, hogyha ez a 10 zenész, mert akkor a zenekarra megyünk majd 9-én a kongresszusiba, az, ha csak nélkülünk kiültetnénk, és lejátszanák így a nótákat, hogy nem is énekelünk, már jó lenne a dolog, érted? Tehát, hogy és hát ebben még ráadásul becsempészük Géza hangját is, ami meg egy olyan típusú kidolgozottságot, hónapok után tényleg készülünk erre, hogy először leszettük a hangját a sztereósávról, ami most már hál' Istennek vannak ilyen pluginek, amivel szépen teljesen élvezhető módon meg tud szólalni, és a dobosra vagyunk bízva, mert ugye a dobosnak kell tudni, hogy éppen merre jár a dolog. Ennek van egy technikai, most nem akarom mutatni a közönséget, vagy a hallgatókat, de hogy egy ilyen takjel megy a fülébe, és akkor ő arra beszámolva teljesen pontosan a Gézával le tudjuk énekelni azt a dalt. Tehát nem lesz ilyen sok megszólalás. Az egyik zenei paródiáját, az énekóra, volt neki egy ilyen, szerintem a YouTube-on fönn van, ott meg lehet hallgatni, azt egy-egybe feldolgoztuk, úgyhogy ami ilyen fordított a dolog, ami a Gézánál bejátszóról ment, azt most mi énekeljük, mit csináljuk zenekarral élőben, és a Géza megy bejátszóról. És akkor ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon élvezhető lett. Majdnem az egyik legnagyobb sikere lett. Én nem gondoltam, mert Szegeden csináltunk már egy előbemutatót, én nem gondoltam, hogy ez ennyire fog működni, de hál' Istennek ez valami elementálisat ütött, és akkor van még egy az Armstrong paródiája, ami szintén fönn van a hálón, és ott meg simán csak a zenészeim lekísérik a Géza hangját. Igen, ott meg van, hát ez az olyan bravúros az is, hogy csuda. És hát lesz egyéb technikával megoldottuk, hogy Hoffi Géza effektív hozzánk fog szólni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban László Boldizsár, énekes, énekművész, a Cut & Club Singers alapítója, tagja. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig László Boldizsár, énekes, énekművész, a Cotton Club Singers alapítója, tagja és egyéb sokkal komolyabb zenei műfajok méltán népszerű képviselője, mármint, hogy opera énekes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hofi 90, nem sokára a színpadon, egészen pontosan 9-én, és Swing Up, ez neki a címe. Még mielőtt beszélünk erről a bizonyos Swing Up-ról kicsit bővebben, azelőtt ez nektek, az együttesnek nem az első találkozása egyébként Hofival. Volt már Hofival kapcsolatos művetek?
2: Igen, ezt 18 évvel ezelőtt is kimondani is borzasztó. Az utolsó generációs, így hívom azt a csapatot, ami már a Kozmorsi, Szűcs Gabi, sőt, hát Zsédeny Adriántől még távolabb került tehát színpadra, és aztán abból készült egy lemezváltozat, akkor az volt a cím, hogy Hofi Mánia. Na most azt erősen leporoltuk, mert egyrészt ami az akkori énekes gárdának talán jól állt, az a mostani, ahogy most válunk össze, hogy ez Szűcs Gabi, Kozmors és Zsédeny Adrián, Gábor és én, ehhez erősen ki kellett szelektálni azokat a dalokat, amik működnek erre az ötösre. És azon kívül figyelembe kellett venni, hogy közel 20 év telt el. Tehát, hogy és egyéb zenei ízléseket hoztak be a Gabiék. Tehát, hogy itt gyakorlatilag én azt gondoltam, amikor nekifutottunk, hogy hát azt a lemezt így, ahogy van, ki lehet osztani, kották megvannak. Így indultunk neki. Én nem gondoltam, hogy ekkora melót vállunk a nyakunkba, és aztán még ezt a dramaturgiai szállat is belevettük, hogy a Géza beszól a műsorba. Szóval ennek egy nagyon-nagyon kemény végeredmény, de nem bánom, mert ez élteti a csapatunkat. Tehát, hogy tényleg nem adjuk alá ez ennél a szintnél. És mindig rakunk bele, mindig feszegetjük oda, hogy a végén valami olyan születik, ami tényleg egyszerű és megismételhet. Nem volt hasonló korábban. Hiába kiadtuk lemezen, teljesen más lett.
1: Említetted, hogy kik lesznek ott a Cotton Club Singersből, mint énekesek, lesz mögöttetek zenekar. Megjelenik majd Hofi Gézának a hangja is, meg hozzátok is fog szólni. Viszont van még egy ember, akit meg kell említenünk, aki egyébként együtt is dolgozott Hofi Gézával, és most ebben a produkcióban is részt vesz.
2: Elképesztő volt a szegedi előbemutatón, hát Malek Miklósról beszélünk, aki szerzőtársa volt, 40 évet éltek együtt színpadon kívül, hát hihetetlen, ami minden, amit látunk, a Hofi, ha zenéről van szó, abban Maleknak vagy szerzőként, vagy közreműködőként benne volt a keze. Tehát ezt nem lehet, tehát ezt a sztorit nem lehet nélküle, pláne úgy, hogy ő egy aktív dacár, annak a 80 fölötti emberről beszélünk, most 80 éves, tehát hogy ezt nem lehet, tehát én nélkül neki sem mentem volna ennek. Tehát az első ember volt, akit felhívtam, az ő volt, nyilván a csapaton kívül, de szerencsére igent mondott, hát nyilván majd azt, hogy hogyan vesz részt. Először azt gondoltam, hogy karmesterként, mondta, hogy ezt nem kell vezényelni, mert tehát itt nincsenek monósok, ez teljesen jó, a dobos után megy az egész csapat, és majd kitaláljuk a szerepemet, és ki is találtuk, és tényleg hozott pár nótát, és ő közreműködik benne. Tehát, hogy zongoristaként jön be is, és mikrofonhoz lép, beszél Gézáról, legalábbis Szegeden megtette, szerintem a kongresszusiban is meg fogja tenni. Hát ott nem tudom, én néztem a nézőket, és ott mindenki nyúlt a zsebkendőjéhez. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős vonulata lesz a koncertnek, amikor Miki megjelenik.
1: 18 évvel ezelőtt született az első Hofis anyagotok. Azt mondtad, hogy akkor kicsit leporoljuk, és aztán utána föltesszük a színpadra. Nem így alakult. Nyilván új dalok is bekerültek, azért a Hofi életmű borzasztóan nagy. Mi alapján kerültek kiválogatásra? Azok a dalok, amik esetleg bekerültek, vagy amiket leporoltatok, mert hogy nem lehet mindent föltenni a színpadra.
2: Hát nem lehet, mert nem működött minden, de például, ami nem volt 20 évvel ezelőtt, olyan nóták most belekerültek, hogy az énekóra, amit említettem, az Armstrong paródia, illetve a Szabhatjuk című dal, az annak idén kikerült. Sőt, most így eszembe jut, van egy olyan, engem egy fél deci rum úgy fejbe vág, az se volt benne. Szóval így ezen a mesdjén, meg hát ott van a három csaj, így hívom őket csajok, ő nekik lett egy Andrew Sisters világba átültetett Hofi és Kovács Kati, volt egy ilyen közös lemezük, a Hofi Kós Kovács volt egy ilyen lemez, és azon volt a Fox-tel Charleston-t járni című dal, és annak lett egy valami egészen elementáris ilyen Andrew Sisters-es változata, meg ugye a lányoknak a szólója, tehát hogy ott a korszakból vált. Tehát lesz egy-kettő dal, amit nem énekelt Hofi, de a korszakra nagyon jellemző volt. Ezt meg csak azért mertük belerakni, mert kvázi ez egy szilveszteri tévéműsor felvételeként visszük színpadra ezt a műsort.
1: Te voltál mindennek az értelmi szerzője? Te voltál az, aki átbogarázta a Hofi életművet, vagy a zenekar többi tagja? És beleszólhatott esetleg a Malek Miklós, mondta, hogy akkor szerintem ezt még bele kellene tenni, mert dramaturgiában pont jó.
2: Minden így volt, hogy mondod. Tehát úgy volt, hogy én sugaltam, én elindítottam, én mondjuk azt mondom, hogy ennek a producere vagyok, de például nekem így, ha azt veszem, hogy kitalációban a társproducerem a Szűcs Gabi, rengeteget hozzátett know-how-ból, például ő hozott be dalokat is, amiket ő szeretett Gézától, de nem volt benne a műsorban, és hát meg kell említeni egy Solt Róbert nevű dramaturgot, aki nagyon nagyon ízlésesen nyúlt Gézához, a szövegeihez, és nagyon, nagyon szépen emelte bele azt, hogy hogyan, milyen, mit adjunk a szájában neki, és hogy hogyan, mit válaszolunk neki, tehát ez egy ilyen adok-kapok lesz, nem lesz belőle túl sok, tehát hogy ezt nagyon, nagyon ízléses meccsén tartottuk. Először nagyon, nagyon sokat írt bele a Robi, jó szándékkal, de hát azért is mondta is, hogy ezt azért, hogy nyugodtan, ami nem kell, az húzzuk ki. És akkor így lett meghúzva közösen egy olyan dramaturgia szál, amitől ez nagyon fog működni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig László Boldizsár, énekes előadó művész, énekművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig László Boldizsár, énekes, énekművész, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
3: Hello, én is köszönöm.
2: Hofi 90 Swing Up, ez a címe a soron következő előadásotoknak. 9-én egészen pontosan kettő előadás lesz belőle, és ez a kettő, és aztán utána kész produceri munkád, ezzel kis fújt.
3: Kész producer lemegy Szegedre, és szétevezi magát, mert itt például nézem most a Dunát, és már mennék evezni, de nem tudtam, mert ezt nagyon kellett. Nagyon megfoghatatlan volt eleinte az anyag, és ezt a dramaturgiai szállat, ezt nagyon kellett csiszolni ahhoz, hogy fogyasztható legyen, és az is lett, hál' Istennek. Jó érzékkel 2 héttel a pesti bemutató előtt tartottunk Szegeden egyet, és szegedi közönség magához ölelt minket, olyan volt ez az egész. Szóval, hogy igen, hát ezt így tervezem, hogy egy kicsit nekem is muszáj lesz pihennem ebből, mert ez kemény volt.
2: Nézzünk előre. Kettőször megcsináljátok 9-én, és akkor igen, utána ezt el is teszitek valamelyik polcra, vagy esetleg itt ott még megjelenik majd a Swing Up.
3: Van két fix dátum még, ez május 27-én Győrben a Nemzeti Színházban lesz, ahol közel ezt a setupot látják majd a nézők. Én nem beszéltem a táncosokra, hát lesz a Bóbis László, step tánc világbajnok, ő fogja mögénk tenni azt a hangulatot, amitől Gézának ez a swinges, amerikai swinges dolog, ez igazán látványban is elemelkedik. Tehát Győrben lesz egy utóbemutató, így lehet mondani, vagy egy győri bemutató, és ez a kis sorozatnak a vége, ez Pécsen lesz június 17-én a Kodály Központban, ami megint egy nagyon patinás helyszín. Aztán, hogy utána, nyár után még a Hofi évben, én így hívom, ezt mégiscsak ugye most szám, 36-ba született, igen, tehát hogy a Hofi évben ezt szeretnénk még azért elvinni, most ezen mennek a tárgyalások, hogy még hány egyéb olyan helyszínre tudjuk, helyszínen tudjuk bemutatni, ahol még nem voltunk mostanában. De hát mondom, a Singers azért kezeljük továbbra is úgy, hogy nem egy folyamatosan működő csapat. Tehát...
2: Igen, ez egy topik lett volna a későbbiekben, és akkor, ha már említed, akkor foglalkozzunk vele most pár mondat erejéig, ugye? Egy nagyon régen alakult csapatról van szó, amit létrehoztatok, vezetője voltál, aztán megszűnt, aztán újra működik, tagcserék voltak. Itt-ott felbukkantok, és olyan, mintha egy ilyen folyamatos működésről tanúbizonyságot tevő csapat lenne, de hogy azért ez nem vagytok együtt a 7-5 napján, vagy 7 napján, és nem működik ez folyamatosan.
3: Nem. Sőt, hát figyelünk nagyon arra, vagy próbálunk figyelni arra, hogy az egyénnek a saját dolgai fölé nehogy nőjön ez az, hogy mi most újra összeállunk és csinálunk koncerteket. Még szerintem ezt tudjuk tartani. Tehát tavaly kicsit elszaladt a gyeplő, mert 30 évesek lettünk hirtelen, és akkor ott tényleg több koncert volt, mint amit terveztünk, de hát kívánta a közönség, hát elmentünk például Sopronba is. Tehát, hogy így ezeket nem tervezi úgy előre az ember, és hogyha olyan időszakban tudunk vállalni ilyen típusú koncerteket, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy de hát megállapodtunk gyerekek, hogy 7-nél nem csinálunk többet egy évben, és akkor ez már 8. lenne, hát most akkor megcsináljuk. Tehát ez nem... Annyira szeretünk együtt lenni, és annyira át tud siklani bárkinek is problémájára a másikkal. Olyan pillanatokat tudunk újra összeölelkezni, és azt mondani, hogy bocs, hülye voltam. Tehát, hogy ezt amíg így tudjuk tartani, addig ez őszintén tud működni.
2: Jó, hát ez most működik, így nyilván 30 évvel ezelőtt azért nem így váltatok egymáshoz, hogy akkor bocs, hülye voltam.
3: Nem, ott véremenői viták voltak. Most már úgy azért mindenki megőrzi a maga méltóságát, és abból szól át a másiknak.
2: Hát bölcsebbek lettetek az idő múlásával. Átéltetek pár dolgot.
3: Nekünk ez akkor is megmaradt, a fiatalságunkat jelenti, úgy ülünk össze, például most a Hofi 90 koncert kapcsán, hogy mintha jó barátok ülnének a Central Perkbe. Tehát minden próba úgy kezdődik, hogy ott ülünk. A Gábornak van egy próbaterme, egy kis előtéri, ilyen kávéházi jellegű asztalokkal, és ott fél órát mindig beszélgetünk.
2: Egy-két utolsó kérdés a végére, Boldi, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Egy állami operaházas pulcsi van rajta, úgyhogy gyorsan az utolsó topikuk egyikével a életed másik területére is evezünk. Hát elég régóta ismerjük egymást, beszélgettünk már itt, ott, de szerintem én ezt még nem kérdeztem meg tőled sosem, hogy az hogy történik? Egyszer csak csörög az ember telefonja, hogy akkor itt Stockholmban holnap után be kellene ugrani valamibe, és akkor persze jövök, ráérek?
3: Hát ez eddig volt az életemben azért jelen, de most már én úgy érzem, hogy egyrészt bizonyos szerepekhez hiába mondanák, közbevágnak, hogy de ez még jól áll neked, de azért 57 éves vagyok. Tehát itt azért a tenor szerepek meg általában 20 éveseket kell színpadra vinni, és fölnőtt egy generáció, és ez teljesen jó, hogyha én nekem nem kell már rohangálni külföldre. Mm. Azon kívül itt van a gyerekem, van még egy unokám is, azt hihetetlen.
2: Hát van unokám?
3: Persze. Hát az első házasságból a lányom, a Dorina, ő neki most már 30 fölött van, és akkor neki van egy 7 éves gyereke. Most lesz 8 éve, hogy én már nagypapa vagyok.
2: Az igen.
3: És a második gyermekem, ő meg 2 évvel idősebb, csak hogy mondják, unokahúg? Vagy mi a neki? Nagynéni. Tehát a nagynéni 2 évvel idősebb ahhoz unokahúgnál. Szóval, igen. Tehát én nekem ezért sem, viszont az operaház az még elég markánsan jelzi felém, hogy számít rám. A jövő évadom is tele van gyönyörű, tehát legalább 5 vagy 6 főszereppel. Ilyen keleti, most nem tudom pontosan minden, viszont keleti éjszakák, azt hiszem ez a neve, tehát olyan minden olyan, tehát ilyen az a tematikája, hogy ami keleti típusú.
2: De nem fogsz csocsoszánt énekelni.
3: Azt nem, de mondjuk Pinkertont most fogok nyáron még júliusban. Ja, illetve van még egy azért, ezt hadd mondjam el, mert ez nekem egy nagy öröm. A Budai Park színpadon lesz a Paraszbecsület bajadzókból egy teljes opera előadás, és ott mind a két, a Turidút is és a Kániót is énekelem, ez lesz június 25-6-ot azon a hétvégén. Két előadás, úgyhogy Bán Teodóra rendezi, és ez egy teljesen új produkció lesz, és azt nagyon várom, mert az nekem mindig egy öröm. Tehát az egy olyan, tehát két szerepet végig tolni, 2,5 órán keresztül énekelsz, az egy igazi állóképesség próba, de hát ugyanez a Hofi 99-én a kongresszusiban, végig kell állnunk azt a 2x2 órát.
2: Utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy most említetted, hogy mindenfelé lesznek majd előadásaid operával kapcsolatban.
3: Igen.
2: Szegedi szabadtér, hogyha már említetted, hogy evezni mész, énekelni nem mész?
3: Hát ez most én most jó pár évvel ezelőtt voltam, a Traviátán, az teljesen élveztem, de most kézprodukciót vettek meg, ha jól tudom, a Kárment viszik debreceni produkcióból, az meg egy kézkaszt, tehát itt abba nem kellek én abba bele, teljesen jó, nem kell, tehát pont az a jó, a Hofi mindig eszembe jött, hogy nem kell mindig mindenütt ott lenni, hiszen a gyerekek sűríteni kell, tehát ez volt felénk mind a kétszer az intelme, hogy és ő tudott sűríteni, tudott lazítani is, de tudott sűríteni is.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szépen.
3: Köszönöm szépen, további jó rádiózást.

0: Reklám.
1: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Teneriffén köthet ki a hantavírusban érintett óceánjáró. Elhunyt Fazekas László, válogatott labdarúgó.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 42-es és a 43-as kilométernél mindkét sávot lezárták esti munkavégzés miatt. Várhatóan holnap 5 óráig a forgalmat átterelik a szemközti oldal belső sávjára, ahol egy sávon tudnak közlekedni. A munkavégzés ideje alatt a főváros felé vezető oldalon is egy sávon haladhat a forgalom. Emellett a határ felé a 43-as kilométernél lévő óbarok pihenőből nem tudnak se le, se felhajtani az autósok. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek, majd az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit választják meg, ezután következik a miniszterelnök megválasztása. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek közt tesz esküt, majd beszédet mond. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Ekkora növekedésre évek óta nem volt példa Magyarországon. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezések gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor pedig elhódította a gól királyi címet is. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, majd a szintén belga Saint-Truidenhez igazolt. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, az 1978-as és 82-es világbajnokságon. Olimpiai aranyérmet 1968-ban Mexikóvárosban nyert. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. 1985-től 1996-ig belga kluboknál dolgozott edzőként. Fazekas László 78 éves volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap délelőtt országszerte erősen felhős vagy borult idő várható, kisebb esővel, záporokkal, majd délután a Dunántúlon már kisüt a nap. Estig elsősorban északkeleten alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős lesz, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 9-16 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után

0: Hát, de igen, de hogyha te akarod tökéletesen fejleszteni azt a szalonát, vagy azt a paprikás krumplit, akkor nem mindegy az, hogy mondjuk milyen a kolbász benne, vagy milyen a hagyma. Mert akkor lehet ezen még így szakmázni, hogy úgy mondjam, és egyre többen kezdtek el ezzel foglalkozni, legalábbis az én közösségi felületeimben ezt tapasztalom, hogy mindenki elkezdett belemélyülni, ha már az alaptudás, vagy a bogrács, vagy a tűzrakóhely megvan, hogy akkor mit lehetne.
1: És hogyha nem csak arról beszélünk, hogy bogrács vagy tűzrakóhely, hanem alapvetően a gasztronómiáról, az otthoni, az éttermi, az akármilyen gasztronómiáról, hogy ez divat lett, ez trend lett. Nem csak úgy, hogy elmegyünk és eszünk valahol egy tök jó hamburgert a Dunakanyarban, hanem hogy otthon megvesszük a megfelelő alapanyagokat, és szépen megcsináljuk magunknak. Ez ilyen, nem tudom, hogy időtöltés, vagy trend, vagy akármi, de hogy nagyon sokan foglalkoznak vele.
0: Hát igen, de ez csak főleg a hétvégére, a szabadságokra tevődik, mert hétközben nagyon már nem főzünk, nagyon sokat rendelünk. Hát én is tapasztalom, hogy folyamatosan hónapról hónapra csak több pizza fogy rendelés által, mert az a baj, hogy nem bejövünk és megesszük, hanem oda rendeljük otthonra, amivel még mégis nincs baj, csak hogy más ételeket is. Szóval a hétvégé felé tevődött át. Nyilván akinek van 3-4 gyereke, és tényleg főzni kell, mert esetleg mondjuk még sportol is a gyerek, akkor azért ott mennyiséget is kell főzni. Hát oké, a minőség, de hát kell a szénhidrát, tehát nem lehet csak zöldséget meg almát tenni, meg kell a hús, akkor viszont nem mindegy, hogy miből főz az ember.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hát én is örülök nagyon, hogy itt lehetek, és mindig nagyon jó témákban hívsz meg, és beszélgetünk, mert tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy minél több csatornáron terjed ez a hír, ami a főzéses és a gasztronómiával kapcsolatos, az mindig nagyon jó.
2: Még mielőtt rátérünk arra, ami most aktuális az életedben, egy elég hosszan tartó, egy ilyen 3-4 hetes rendezvény, azelőtt én azért figyelem eléggé, hogy milyen arcok mozognak a nemzetközi gasztronómiában, és nekem nagy kedvencem a srác, sokan másképpen nyilatkoznak róla, szerintem az egyik legnagyobb arc a nemzetközi gasztróban, te pont olyan vagy Magyarországon, mint ő Olaszországban, vagy Amerikában, a Gino Di Campo.
3: Ja, igen, nagy.
2: Szerintem ugyanaz a mentalitás, amit te vagy, mint ami ő.
3: Igen, csak ő iszik, én nem. Tehát,
2: hogy... nem keveset egyébként.
3: De nyilván nem, ezt nem akkor mondtam, de igen, van némi.
2: Térjünk rá arra, ami most aktuális, ezt már említettem, tavaly vagy tavaly előtt volt, hogy kikeveredtem augusztus 20-a magasságában a Vörösmarty térre, és egy cimbali band koncert volt, azt hiszem az Unger Balázsék zenéltek, előtte pedig Kovács Lázár ott a színpadon szórakoztatta a kis humor bombonjaival a közönséget. Most még nincs augusztus 20-a, május van, de hogy kitaláltatok egy újabb rendezvényt.
3: Igen, a Vörösmarty tavasz névre keresztelt rendezvény igazából már nem az első, de most van talán olyan formába öltve, ami tényleg mindenki számára elérhető, kedvelhető és gyönyörű. Már nem csak azért, mert hogy ilyenkor díszbe öltözik a Vörösmarty tér, rengeteg kézműves, összesen szám szerint is tudom mondani, 26 darab olyan faház, amibe iparművészek kínálják a portékáikat, nem csak emlékbe, de használati tárgyként, akár legyen az porcelán, vagy bőr, vagy egyéb anyag. Szóval tényleg fantasztikus, hogy miket meg lehet látni. Ugyanakkor az ételek is ugye fel vannak sorakoztatva, valamint az egész tér ugye virágba borul, és bár művirágokról van szó, élő virágokkal kiegészítve, de szerintem a mostani az egy igazán fantasztikus látvány, és ha csak egy fotóra, vagy csak egy benézésre, ha az ember körbe megy a téren, tényleg úgy el tudja varázsolni magát, hiszen szól a magyar zene, esetleg lát éppen pont a program szerinti néptáncot, vagy éppen flashmob-szerűen felvillanó táncosokat, eszed az ételt, mondjuk kimondottan a mostani kedvenc a betyárgulyás lesz, és akkor el tud varázsolni ez a forgatag. Hmm. Nyilván a külföldiek is nagyon érdeklődnek, és rengeteg lánykérés volt például tavaly a téren.
2: Mert hogy van egy külön kis helyszín felállítva, hogy ott megkérheted a hőnszeretet nőnek a kezét.
3: Hát most ez meg lett turbózva, és tényleg, hogyha az infokukac.lánykérés.hu-ra valaki küld esetleg egy e-mailt, hogy ő meg fogja kérni, és tudja a napját és idejét, akkor még egy kis meglepetéssel is készülünk. Tehát ilyen komolyan vesszük.
2: 25 karátos gyémánygyűrű?
3: Nem, azért nem erről van szó, inkább egy kis meglepetés, jó? Van egy kerében. Viszont rengeteg külföldi is ugye megosztja ezeket a képeket, és tényleg ma már hasonló, mint a karácsonyi vásárnál, van, akik azért jönnek, hogy akkor Budapesten, a Vörösmarty téren, ezen a tavaszi alkalommal megkérje a váratlanul ugye a kedvesek kezét, úgyhogy minden férfinak ajánlom, hogy egyébként ez egy nagyon jó kis dolog lehet.
2: A májusfa állítással kezdődött az elmúlt hétvégén, május 1-én ez a Vörösmarty tavasz, és eltart egészen ugye a pünkösdi hétvégéig, ha minden jól megy. Tematikus, menjünk rá a gasztróra, ez neked ugye, ami az anyatudományot, ha fogalmazhatok így, és a gasztró is hétről hétre változik, tematikus ételek lesznek.
3: Igen, és fontos megemlíteni, hogy minden hétnek ugye megvan a tematikája, és ugye túl vagyunk már azon a héten, amikor főleg a rántott dolgok kerültek előtérbe, de nem csak a rántott húsról van itt szó, hiszen zöldségeket, halakat is kirántottak a kollégák. Különböző bundákban. Volt itt kukorica, zappehely, volt sima zsemlemorzsa, tehát nagyon sok minden. Úgyhogy nagyon jól sikerült, és hát ezt most a bográcsos ételek fogják majd követni, úgyhogy bográcsban készült finomságokat lehet majd kóstolni, és hát ugye egy kiemelt étel, a karcagi birkapörkölt is igen népszerű, nem csak egyébként a külföldiek számára, hanem egyre több magyar vendég is betér, hogy kimondottan a karcagit kóstolja meg, mert erre már mindenki rájött az évek alatt, mind a karácsonyi vásárban, mind pedig itt a Vörösmarty tavasz alkalmával, hogy az tényleg karcagról van, az tényleg a karcagi, és az ekte az az étel, mind szavban, mind ízben, úgyhogy nagyon finom.
2: Az, amikor még a fejét is beleteszik, ugye, és akkor ott fő benne a koponyáján lévő, hát pofacsont, meg azon lévő hús is.
3: Igen, és igazából semmi, szóval semmi flikflak, nagyon egyszerűen hagyományos módon van elkészítve.
2: És az hungarikumá is lett egyébként.
3: És hungarikumá is lett, úgyhogy érdemes. Tehát most nem kell karcagra leutazni ahhoz, hogy együnk egy ilyen jót. És akkor ezt követi majd egyébként a 15. és 21. között a grill és a roston sült ételek, valamint a ezt követő héten, az 22. héten pedig a tészták és a tészta klasszikusok, de itt nem csak a jutúros trapacskára gondolok, hanem a rétesekre is, hiszen az is szém számban lehet majd kapni.
2: Szilvás gombóc, túrós dereje, gondolom minden vele fér.
3: Igen, és hagyj jegyezzem meg azt is, mert mindig ugye az ár, az egy kimondott sarkalatos pontja az ilyen
2: ott rendezvényeknek. Ott azért nem szoktak olcsók lehetni az ételek, hogyha a karácsonyi vásárt veszem.
3: Pontosan, de mi karácsonykor is, idén is ugye megtalálhatóak minden egyes konyhánál az 1600 forintos ételek. Csak mondom, és nem győzzük hangsúlyozni, kérni, keresni kell, ki is van írva, de 1600 forintért nem azt jelenti, hogy kisebb adag ételt kap, mindegyik nagy konyha kijelöl egy-egy ételt, amit aznap 1600 forintért ad, és az ugyanabban a mennyiségben, és ugyanúgy kell kínálni.
2: Ahogy, mint hogyha menü lenne valahol egy étteremben.
3: Pontosan, mert igazából mindenki mást kínál, tehát így akkor színes a választék. Hétvégére pedig ezeket a tematikus ételeket, amiket az előbb említettem, azt pedig szintén egy fix 2500 forintos áron lehet megkóstolni minden nagy konyhánál.
2: És hogyha már a végéig mentünk ennek a Vörösmarty tavasznak, és említettem a május faállítást, ezzel indult, a végén pedig választotok egy királyt, aki egy napig vagy egy fél napig lesz ott király, mert a pünkösdi király csak legyen meg ott nálatok.
3: Igen, és ez is egy látványos ceremónia keretein belül zajlik, viszont a gyerekekre felhív, itt kanyarodnék rá a gyerek műsorokra, vagy gyerek témákra, hiszen továbbra is működik az a kis kovács műhely, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni, és mellette egy ilyen kézműves gyerek foglalkoztató, ahol a különböző technikákat lehet elsajátítani a textilfestésre, és még sok minden másra, és ezeket haza is lehet vinni, és nagyon jól sikerült, mert hogy több gyermek is készített anyák napjára ugye ajándékot, és azzal lepte meg a anyukákat. Jó, az anyuka is ott volt mellett, és készítette, de mégis volt valami vája így.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai szakember, tanácsadó. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, icipici szünet után.

0: semmit.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Lázár.
3: Üdvözlök én is mindenkit, és hát akkor a Vörös Marti tavasz legyen mindenkivel.
2: Igen, már elkezdődött, és a hónap végéig tart, tematikus hétről hétre megújuló ételekkel, valamint táncelőadásokkal, zenei programokkal, jó magad is ott leszel, a gyerkőcöknek külön ilyen kis workshopok vannak, kézműves foglalkozások, lehet a hőn szeretett hölgynek a kezét megkérni az árnyas fák alatt, a felállított díszletek között, és kicsit ugorjunk előre, augusztus 20-át említettem, hogy akkor láttalak ott, gondolom, hogy megint ott leszel majd a nemzeti ünnep alkalmából.
3: Igen, mert hát minden évben van augusztus 20-a, minden évben mind a Vörös Marti téren, mind pedig az egyéb helyszíneken ugye megvannak a megtervezett produkciók, de már most tervezzük azt, hogy az idén milyen ételkínálat legyen, illetve hogy miben tudunk még megújulni. Ez már egyébként tényleg nagyon nehéz, mert hogy igen, mert mindig kitalálunk valamit, de hát mindig próbálok én is úgy szervezni, és úgy olyan ételeket találni, amit esetleg fel kell még kutatni, és most is van egy-kettő ilyen a tarsolyba, amivel talán így még a hagyományt is lehet ápolni.
2: Kicsit térjünk el most a Vörös Marti tavaszról, meg az augusztus 20-ai ünnepség sorozatról, ahol szintén te leszel majd a műsorvezető a Vörös Marti téren. Elég régóta ismerjük egymást, milliószor beszélgettünk már különböző helyeken. Te alapvetően 10 éves korod óta, vagy talán nem tudom, még egy számjegyű volt az életkorodnak a száma, azóta benne vagy a gasztronómiában. Lázár, sose volt még olyan az elmúlt évtizedekben, hogy azt mondtad volna, hogy akkor kikapcsolom a tűzhelyet, és akkor most egy hónapon keresztül, egy fél éven keresztül nem akarok semmit főzni. Elég volt.
3: Hát igen, volt ilyen, de nem tudtam megtenni. Tehát ugye hát igazából igen. De hogy annyi minden kapcsolódhat a főzéshez is, hogyha valaki úgymond kiég, mert hát nyilván előbb-utóbb mindenkivel ez előfordul, akkor én azt szoktam tanácsolni, hogy akkor maradjon a szakmánál, csak nézze meg olyan területeket, amin tud inspirálódni, ami föl tudja tölteni. És egyébként erre a legjobb a szabadban főzés. Tehát sokan vagyunk úgy, hogy mondjuk egy étteremben vagy egy szállodában azon részén főzünk, ahol mondjuk esetleg még ablak sincs, akkor azért az nem lesz egy akkora nagy
2: élmény
3: egy idő után, még ha alkotsz is, és megvan mindenfajta géped és minden hozzá, akkor is a természet az, ami szerintem ilyen irányba föl tudja tölteni a séfeket, és hát nem véletlenül gombásznak, nem véletlenül vadásznak, nem véletlenül horgásznak, nem véletlenül grilleznek a szabadba, a séfek szabad idejükben is, úgyhogy ez az, ami szerintem minket tölt.
2: Lehet, hogy lenyilatkoztad már milliószor az elmúlt években, évtizedekben valahol, én ezt soha sehol nem olvastam, vagy nem találtam azt a cikket. De miért döntöttél a gasztró mellett annak idején? Hogy jött ez neked az életedben?
3: Ó, én nem döntöttem a gasztró mellett, mert én fodrász akartam lenni, de hát nem vettek föl, és a második helyre akkor még úgy be kellett írni, a szakács volt megjelölve, és akkor így lettem szakács. És egyébként de vágok hajat, nem, de így lett, egy teljesen véletlen.
2: És aztán utána folytatom a hajadat.
3: De szóval ez egy véletlen volt, de lehet, hogyha mondjuk fodrász leszek, akkor is rákonyarodok a gasztronómiához, mert mindig is érdekel a gyerekkorom óta.
2: Mindenféle versenyeken részt vettél, nyertél, és mindenféle versenyeken zsűrizel, kóstolsz, tanítasz, főztél Washingtonban, főztél a Távol-Kelet, Amerikában, mindenhol voltál. És mindenféle műsorokban is szerepeltél. Hogyha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi volt az, ami az eddigi pályát csúcspontja, hogy egyáltalán lehet ilyet említeni?
3: A csúcspontja?
2: Amire azt mondod, hogy az, hogyha kimaradt volna, akkor az nagyon hiányzott volna, hogy azt muszáj volt megélni.
3: Hát a csúcspontja a gyerekeim, de ha szakmait nézzük, akkor biztosan, hogy a washingtoni évek, amikor ugyanis vezethetem a washingtoni nagykövetség konyháját, a számomra, ráadásul akkor iktatták be ugye az Obamát, és az egy akkora nagy élmény volt, és egy akkora megtiszteltetés, hogy ezt megcsináltam, hogy talán erre vagyok a legbüszkébb, már csak azért is, mert hogy követve legnagyobb példaképemet, Kalla Kálmánt, aki a Gundel étteremnek volt anna a séfje, ő is főzött ebben a konyhában, és hát, hogy ezt megtettem, ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak.
2: Oda hogy kerültél ki? Azt hiszem, mennyit, másfél-két évet töltöttél kint valahogy?
3: Két évet, igen, hát felhívtak.
2: Ennyi? Csönyít a telefon.
3: Abban az időben ugye én vezettem az Alabárdos étterem konyháját fönn a várban.
2: Amikor... Ami mindenek az origója volt, mindenki is onnan származott.
3: Mindenki is, aki ma lett. Vendéglátásban létrehozott valamit, az egy olyan tanműhely volt, Jakabfi László által, hogy az tényleg meghatározója volt. És mivel azt vezetem, így jutottam ahhoz a lehetőséghez, hogy annó megkerestek és felkértek erre a pozícióra.
2: És azóta számos helyen voltál, tanultál is külföldön, ez még előtte volt Franciaországban, Dél-Franciaországban is töltöttél viszonylag sok időt, ugye?
3: Igen, igazából ezzel a szakmában is ezt szoktam javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyha aki szeret utazni, szeret élményeket gyűjteni, az ne gatyázzon, az válassza a szakás szakmát, vagy a vendéglátást, mert az a biztos, hogy tud utazni, számos minden pontján van a világnak vendéglátó, egy jó szakásra mindig szükség van.
2: És akkor az utolsó kérdések egyik a végére, Lázár, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, ahogy a divatban, úgy a gasztronómiában is vannak trendek. Volt, amikor nem tudom, a hamburger volt a menő, volt, amikor a nem tudom, barbecue volt a menő, vagy a street food, vagy a bisztrókonyha. Most így 2026-ban te, aki eléggé benne vagy ennek a sűrűjében, két lábbal, két mancsal tapicsgolsz benne, mit látsz? 2026-ban a gasztróban mi a trend, vagy mi lesz a trend?
3: A trend az, ami igazából egy tudás alapú dolog, hogy az a konyha, amit én tanultam, és az a technológia, ami a legegyszerűbb, mutasd meg egy serpenyővel, hogy mit tudsz igazából, és ha van tapasztalatod, akkor megtudod, az jön valahogy így visszatérbe, és nálam is a vendégek inkább a hagyományos ételeket keresik, mert képzeljük el, az van, hogy már egy pörköltet a mostani generációk már nem úgy főznek, és nem tudnak úgy olyan ízesre elkészíteni, és ez nem a delikát miatt van, nem tudnak ízesre elkészíteni, de hogy nagyon nehéz ma már egy kihívás, mondjuk egy jó ízű pörköltet elkészíteni, hiszen húsban is már számos nagy a kínálat, zöldségekben is, hagymában, szalonában, szóval az az igazi érték, ami régen volt érték, szóval ezt így látom, hogy jön vissza, mert hogy nem tudják készíteni az emberek, és a vendéglátóhelyeken is kevés az, ahol mondjuk egy jó ízű halászlevet, egy jó ízű pörköltet, egy jó ízű töltött káposztát leszel, mert ez egy melós és drága étel lett.
2: A pörkölt?
3: Igen, ahhoz hagymát kell pucolni, azt nem tudod megrendelni a hozzávalókat, csak lábszárból az igazi, annak idő kell, tehát oda úgymond személyzet kell a konyhán, hogy az elkészüljön, nem olyan, hogy mit tudom én, tészta, kifőzzük rá a paradicsom, rá a sajt, és kész vagyunk. Szóval, hogy nem egy pizza, nem egy hamburger, nagyon időigényes, meg macerás, egy paprikás csirke és galuskával.
2: És akkor az utolsó kérdés a végére az, hogy 30 fölött, 40 fölött, vagy még idősebb korban szívesen beállnak a családok, a párok, bárki a konyhába és elkészíti az ételt, és aztán jó ízűen megeszi, vagy vendéglátásban, stb. Az egy dolog. Mit látsz egyébként te, aki oktatással is foglalkozol? A mai fiatalok, a tizenévesek, a huszonévesek, ők főznek, vagy esznek olyanokat, mint amiket mi ettünk, vagy ők megmaradnak a nem tudom, a Smashburgernél, és akkor megvajunk vele.
3: Nagyon képzettek. Tehát a social médiának köszönhetően számos olyan ételről tudunk beszélgetni a fiatalokkal, amit nem is gondoltam volna, csak nagy világjártas éfekkel tudtam, de ennek köszönhető, ugye, mivel látnak mindent, ilyen étel, olyan étel, ilyen megosztás, olyan megosztás, ami végül is így egy elég nagy lexikális tudást ad ilyen téren, hogy ételtípusok meg nemzeti ételek tekintetében, hogy melyik ország milyen ételeket eszik, úgyhogy nagyon képzettek. Viszont a főzésben inkább mindenki az egyszerű, gyors, pörgős ételeket keresi, és az viszont nem a magyar. Tehát, hogy azok nem azok a magyar fogások, tehát próbálják így ezt így átvinni, hogy akkor egyszerűsíteni, hogy akkor a paprikás mártás, hagyma, lepirít rá, paprika, tejszínnel fölön, turmixgép, rá rostonsült csirkemerre. Igazából hasonló az ízvilág, pláne a megküldi kömény meg fokhagymával is, mert ilyet is láttam már. Egyébként azt kell mondjam, hogy nem rossz.
2: Lázár, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
3: Én is, és mindenkivel a tűz legyen.

0: magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben ma még nem volt programajánló, már szerda van, hogy mi a mai menü, ez most kiderül, hiszen Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia Laci!
1: Szia Róla, és köszöntöm a hallgatókat is! Május 8-án este 8 órától a Magyar Zeneházában lép fel a Mörk, ami 4 év után tér vissza a színpadra. Ugye májusban ezen a színpadon egy igazán unikális Mörk élményben lehet része a közönségnek, ahol a megszólaló dalok a teljes diszkográfiából merítkeznek. Majd viszont természetesen semmi sem pont úgy lesz, ahogy eddig, semmi sem úgy fog szólni, ahogy eddig, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, én már többször voltam a múltban Mörk koncerten, úgyhogy május 8-án este a Magyar Zeneházában szerintem egy csodálatos zenei élményben lehet részünk.
0: Laci, nagyon szépen köszönjük!
1: Köszönöm!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában László Boldizsár énekművésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Kovács Lázár séf gasztronómiai tanácsadóval beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére

0: Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal az Artúr Rambó zenekarból Agócs Marci és Balasi Ádám, fókuszban pedig a csapat új dala, az utcasarki fény. Tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió, minden magyar ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal az Artúr Rambó zenekarból Agócs Marci és Balasi Ádám, fókuszban pedig többek között a csapat új dala. Nagyon-nagyon jó, hogy itt vagytok, még mielőtt rátérünk az új Artúr Rambó dalra, aminek a címe Utcasarki Fény. Fejtsük meg a múltat, a Túl volt az a dal, ami itt nálunk szólt, és volt is a Nemzeti Dalban. Én nagyon-nagyon szerettem, a mai napig bent van valahol az egyik Spotify lejátszási listámban. Nekem kösz. Az nagyon-nagyon tetszik. És ha jól tudom, voltak itt, most először Marcira nézek, nagy dolgok az elmúlt időszakban. Gratulálok neked, de majd te elmondod,
1: köszönöm,
0: hogy mihez.
1: Köszönöm szépen. Megházasodtam és nászúton voltam. Hát főleg a feleségemnek kéne gratulálni már, mint hogy ezt az egészet elviseli, ami vagyok. Másfél hónapig el voltunk utazva ilyen gyönyörű passzív szerkezetben, és nagyon, nagyon kellett, nagyon egész sok dalt írtam, és végre olyan dalokat, amiknél nem azt éreztem, hogy már ismétlem magamat, és nem untam végre, úgyhogy hamarosan ezek is hallhatók lesznek, na ezért érdemes megházasodni, kedves emberek, hogy írjatok dalokat, meg a szerelem miatt, de ezt eddig is tudtátok, gondolom.
2: Azért nagyon hiányoztál, amíg elutaztál.
1: Hát te is nekem, ne viccelj.
2: Nagyon sok idő volt, ez legközelebb beszéljük meg, légy szíves.
1: Több nászutam nem lesz, megígérem.
0: Több nászutam lesz. Már is rátérünk az új dalra, csak erőt ad eszembe, hogy ugye, hogyha az ember messzitájakon barangol, és alapvetően olyan zenét készít, most éppen az Orevoár tekintetében, ami azért népiesebb vonalat képvisel, ez pont, hogy segít, vagy éppen nem segít, hogyha messzitájakon jársz, akkor ilyen magyaros rigmusok, dallamok beugranak, vagy teljesen más?
1: Nálam nincs összefüggésben a kettő. Nem így szoktam nekiállni a dalírásnak. Az biztos, hogy a tájak új illatok, meg új hangok, meg új minden, új környezet, az valahogy a fejemben olyan hangokat tud megszólaltatni, amiket eddig még nem hallottam, és
2: bambusznád majom kenyérfa.
0: Kókuszdió.
1: Na mindegy, sokkal jobban meg lehetett volna fogalmazni ezt a mondatot, ne haragudjatok. Szóval nagyon inspiráló elutazni, és közben úgy zenét írni, hogy ez az egyetlen, hát ilyen munkaszerű tevékenység, amit csinálsz, mert nyilván, hogyha nagyon távol vagy az otthonodtól, akkor már tényleg itthon hagyod az összes dolgot, ami elterelni a figyelmedet, amikor leülsz gitározni.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
3: Mese

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Vándorbot Fekete Lacival. Ebben az órában vendégem az Arthur Rambó zenekarból Agócs Marci és Balasi Ádám. Térjünk rá az újdonságra. Kérlek szépen, utcasarki fény. Mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, azért beszélgessünk róla egy kicsit. Én több cikket is elolvastam, meg is hallgattam a dalt természetesen. Viszont akkor a készülésről ti mit mondanátok? Ha jól tudom, azért van itt egy keserédes szájíz.
1: Igen, meghallják a kedves hallgatók, és nem annyira vidám a szövege a dalnak. Viszont talán pont emiatt a zene nagyon könnyed lett, és ez a kontraszt tetszett meg az egészben, és egyébként ez az a dal, amit eddig a legrövidebb idő alatt írtam. Ez ilyen 15 perc volt a szöveg, a ének dallam, meg a harmónia körök a gitáron. Nem is nagyon különbözik a legelső változat a véglegestől amúgy.
0: Nem kellett sok mindenen alakítani?
1: Finom hangolni azért kellett bőven meghangszerelni, meg hát így tepecselni rajta, ami amúgy a meló egyik legjobb része.
2: Ja, igazából úgy készült a dal, hogy szilveszterkor...
0: Mondj csak Ádám.
2: Szilveszterkor megbeszéltük Agóccsal, hogy januárban mi lenne, hogyha így irodáznánk, mint hogyha ez egy rendes munkahelyünk lenne.
1: Igen, és reformkor.
2: És hogy reggel találkozunk, és délelőtt dolgozunk, valamennyien 4-5 órán keresztül, és aztán hazamegyünk délután, és nem is az van, hogy egész éjszaka valahol.
1: Igen.
2: Valahol el vagyunk tűnve, hanem így napközben dolgozunk, és akkor januárban még mielőtt Agócs elutazott a Nász útra. Így összejárkáltunk reggel 10-re a terembe, és így szépen lassan vettük fel a sávokat. Igazából a próbaterembe készítettük a felvételeket.
1: És nagyon kedvesen használja a többes számot az Ádám, de igazából ő vette fel az egészet a laptopjával, meg a néhány mikrofonjával, meg azzal az izével, amiben a kábelek másik vége megy.
2: Hangkártya.
1: Igen.
2: Szóval ez az első egy felvétel egyébként, ami így házon belül készült. Uh-huh. Nem használtunk külsős hangmérnököt, csak a keveréshez. És akkor itt szépen, éppen, hogyha a zenekartagok valahogy ott egyszer csak megjelentek nálam, akkor mondtam, hogy gyere gyorsan ide, üljél, játszod fel a részedet.
0: Nem engedted el.
2: Itt vagy kavics, hogy akkor gyorsan játsz fel a basszust. Melyik szám? És csak gyorsan feljátszotta, és itt szépen lassan felvettem mindenkit. Aztán még elküldtük a Bakának, mert ő nem volt Pécsett, és akkor ő még vett rá hegedűt meg vokát, aztán elkészült a dal.
0: De gondolom azért máshogy kellett így fejben hozzáállnod ehhez, hogyha nem volt egy plusz ember, aki segít. Tehát azért itt kézben kellett tartani a dolgokat, meg a zenészeket, énekest, ugye? Vagy mindenki azért csinálta a kis dolgát? Könnyen?
2: Igen, egyébként könnyedén ment meg a Agóccsal, amikor így leülünk dalt írni, hihetetlen könnyedséggel tudunk egy irányba menni. Nem nagyon szoktuk egymást jobbra-balra tépni, hogy most mi legyen a dallal, úgyhogy ilyen szinten semmiféle probléma
0: nem volt. Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól. Vendégem ezúttal az Arthur Rambó zenekarból Agócs Marci és Balasi Ádám. Ami különleges a dalban, nekem a dallamvilága nagyon-nagyon tetszik, de valahogy ilyen boldogságot, meg nyugvást, meg pozitivitást vált ki belőlem. Legalábbis viszont igen, hogyha a szövegre figyelek, az meg teljes mértékben az ellenkezője. Szándékos volt ez a, hogy mondjam, a szomorúságot elbújtatni boldogabb dallamvilágban, vagy csak én érzem ezt így? Mert nekem a dallamvilág az nagyon-nagyon pozitív, ilyen kis álmodozós.
1: Talán. Maga az érzés is ilyen. Az elengedés egyébként tök szomorú pillanata, amúgy egyben nagy megkönnyebbülés is.
0: Aha.
1: És ezt próbáltuk meg a zenével valahogy körülírni.
0: Értem. Na most, mit hozhat a közeljövő Arthur Rambó fronton, vagy akár Au Revoir, bármit nézhetünk? Mi a következő lépcsőfok így az évre? Most, hogy ez a dal már debütált.
1: Nagyon izgalmas időszak következik most az Arthur Rambó életében, mert lassan egy éve van már a zenekar, ja, egy hónap múlva lesz egy éve, és igen, ez alatt, az idő alatt összesen 7 koncertünk volt, ami azt jelenti, hogy nagyon sok idő telt el a koncertek között, és még...
2: Ezért minden koncert egy új élmény volt.
1: Igen,
2: meg... újra felkészülés.
1: Meg bármennyire is tapasztaltak a zenészek külön-külön, az együtt muzsikálást, azt szinte nulláról kell megtanulni egy új zenekarban, úgyhogy eleve meg kellett tanulnunk együtt jól játszani, és nem is volt sok koncertünk, úgyhogy na szóval a következő időszak viszont olyan lesz, amikor először hát 2-3-4
2: éven keresztül. Igazából jön az első nyári szezonunk, és így meglepődtünk, hogy mennyi koncert lehetőséget kaptunk idén nyára, úgyhogy igazából elég sokat fogunk koncertezni.
1: Végre! Úgyhogy nagyon izgulunk, és nagyon várjuk.
0: Gondolom, hogy közösségi médiában ki követ titeket, az ott megtalál mindent.
1: Igen, pont.
0: Majd közelgő
1: dátumokról. Hétfőn raktuk ki a koncertdátumokat.
0: Ugye volt itt az április 10-ei télen minden jobb volt, akkor azt mondjátok, hogy innen folyamatos az építkezés, és hogyha egyébként a távolabbi jövőbe tekintünk, ugye azért itt minden tagnak megvan a saját élete, zenekara, csapata, stb. Hova lehet ezt kifuttatni? Tehát, hogyha a távolban nézünk, mi lehet az Arthur Rambó
2: hát
0: jövője?
2: Én úgy gondolom, hogy az Arthur Rambó most már mindenkinek prioritás is első.
0: Prioritás?
2: Igen.
1: Uh-huh. Igen. Szóval... Nekem már nincs is más zenekarom, úgyhogy hál' Istennek mindenkinek nagyon-nagyon fontos. Ha szerencsénk van, és nem csak nekünk fog tetszeni, hanem esetleg az emberiségnek is, akkor ez nagyon sokáig fog tartani, és nagyon-nagyon jó munkahely lesz.
0: Hát meg egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy itt senki sem kezdőzenész volt, hanem már mindenki úgymond profi, tehát volt benne kilométer. Mondd csak,
2: köszönjük a kifejezést.
1: Ja, kösz. Szóval azon gondolkodtam idefele a 4-es-6-oson, hogy hát az evolúció vagy a jóisten megteremtette a fül nevű érzékszervünket, és nyilván azért, hogy hát akkor is észre tudjuk venni a kardfogú tigrist, ha esetleg mögöttünk van, vagy hogy halljuk, hogyha sír a gyerek. Na de mit csinál az ember? Fölveszi az első botot a földről, elkezdi ütni valamilyen ritmusba, a haverja meg oda megy, hogy yeah! És már meg is érkeztünk az emberiség első bulijára, és Kifricsert állítólag ott volt, de ebben az esetben lehet, hogy élnék a forrás kritika lehetőségével. Minden esetre arra jutottam, hogy a zene tulajdonképpen az emberiség legfontosabb és legcsodálatosabb félreértése, mert teljesen nem rendeltetésszerűen használjuk a hallószervünket valamire, ami miatt szerintem túléltük ezt az egész történelmet, mert zene nélkül valószínűleg meg kiirtottuk volna egymást, meg elpusztítottuk volna a bolygót, úgyhogy ha úgy adódik, hogy kocintanátok ma valamire, kedves emberek, akkor legyen ez a csodálatos félreértés az.
0: Szerintem ennél jobb végszó nem is kell további. Nagyon-nagyon sok sikert nektek, uraim. Bármi jelenik meg Arthur Rambó házatáján, várunk titeket sok-sok-sok szeretettel ide a stúdióba. Köszönöm, hogy itt voltatok ma este.
1: És nagyon köszönjük.
2: Köszönjük, sziasztok.
0: Az elmúlt egy órában az Arthur Rambó két tagjával, Agócs Marcival és Balasi Ádámmal beszélgettem, többek között a csapat új daláról, de a tervek is szóba kerültek. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. Már

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az Artur Rambó zenekarból beszélgettem Agócs Marcival és Balassi Ádámmal. Többek között új dalukról, aminek a címe Utcasarki fény, viszont ezek mellett a zenei tervek is szóba kerültek. A jövő héten ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Karinti Színház igazgatója, Olt Tamás. Köszöntelek, de jól jöttél, szia Tamás.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, ami aktuális, ez pedig egy zajos siker, ami hát pár nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt történt meg nálatok. Egy ilyen darabot elővenni azért tartogat, mondjuk úgy, hogy veszélyeket magában, mert egy klasszikust elővenni, abból nagyon jó is kisülhet, meg nagyon rossz is kisülhet, hogyha az ember rosszul nyúl hozzá. Ti azt választottátok, hogy ebből nagyon jó dolog legyen.
2: Szerintem azzal a hozzáállással senki nem vesz elő semmilyen anyagot, hogy az legyen egy nagyon durva bukás, de azt szoktuk ilyenkor mondani, amikor ilyen nagyon-nagyon siker, mint most, ami most volt, hogy hát ez egy igazán zajos bukás, ami most történt. Évek óta dédelgetett vágy volt egyébként ez a klasszikus, ami ugye Molnár Ferenc díjamja. Nem csak azért, mert többször elsétált mellettem, úgyhogy már majdnem eljátszottam, hanem azért, mert évek óta volt egy nagyon baráti presszió a vállamon a társulat felől, hogy játszunk együtt. Ennek az élharcosa az a legtöbb esetben Balázs Andi, hogy de játszunk már együtt, Tamás, játszunk már együtt, és akkor eljött az idő, hogy hagytam magam rábeszélni, egy kicsit hiúsági kérdésből is, épp azért, mert hogy a Lirium, hogyha volt nekem, maradt még valaha szerepám, ami nagyon szerencsés volt az én pályám eddig, és nagyon, nagyon szép szerepeket kaptam, noha ez egy hosszú távú pálya, de nekem igazából szerepámom nem nagyon maradt már, kivéve a Liliumot. Mivel már volt 3 alkalom életem folyamán, nem is tudom, most rossz belegondolni is, de 20 éve vagyok a pályán, az elmúlt 20 évben 3 olyan alkalom volt, hogy felkértek a Liliumra, más-más városba, más-más színházba, és soha nem tudott végül megvalósulni. Vagy maga a produkció nem valósult meg, vagy megvalósult csak más színésszel, mert nem értem rá, mert nem úgy jött ki. Úgyhogy kicsit üldözött engem ez a szerep, és hát én nagyon remélem, hogy végre megtalált, de erről te tudsz jobban beszélni, mert te ott voltál, ami.
1: Igen, és ez egy későbbi topik lett volna, és nem szeretem szembedicsérni az embereket, most sem foglak szembedicsérni, hanem nem tudom, megpróbálok majd kicsit körmönfontabb módon fogalmazni. Nagyon szép megfogalmazás került föl a színpadra már, ami a, nem tudom, rendezői világot jelenti, ami megjelenik. Nagyon szépen indul a darab, amikor megérkeztem, és még le volt húzva a függöny, akkor Lilium már ott üldögélt a lehozott függöny előtt, és hát nézegetett mindenfelé, mármint hogy jó magad, és innentől kezdve az ember elgondolkodhat, hogy akkor ez most mit jelent majd, mit hoznak ki ebből. Nagyon szépen keretes szerkezetbe lett téve a darab, remélem jól fogalmazok, na de hogy, és akkor itt a lényeg. Számtalan dolgot játszottál már az elmúlt években, számtalan filmben, sorozatban tűntél már föl, de hogy ez a Lilium, ahogy te ezt megcsináltad, és most nem nyalni akarok neked, mert hogy jó, kisbarátomnak tartalak, de hogy ez szerintem ez te vagy.
2: Köszönöm szépen. Én is éreztem ezt a párhuzamot sokszor már életem folyamán. Nem mindig éltem úgy, ahogy most. Ugye boldog családapaként, rendezett körülmények között, házban. Stb. Ugye hát azért volt a Miketsz Estilla, aki egyébként Marikát játssza a darabban, akit hát nagyon régóta ismerek, mivel amikor én még Debrecenben voltam színész, szerintem 15 évvel ezelőtt, akkor ő kezdte a pályáját talán még főiskolásként. És azt mondta az egyik próbán, hogy a Marika úgy vigyorog itt a Liliumra, mint hogy ő vigyorgott annak idején az Olt Tamásra, amikor még a főiskolás, nem is elsős főiskolásként lejöttek oda a színészklubba, ahol éppen az angorázta, meg cigilógott a számból, kalap volt a fejemen, talán még napszemüveg is, és valamit énekeltem éjszaka mellette, nem is tudom, egy félig ivott üveg viszki, tehát hogy ez a bohém, ez az ide nekem a világot habitussal, és hogy ő akkor már azt nézte, hogy atya úr is, tehát ő, hát itt van Lilium. És nagyon jól esett, hogy ezt eszembe juttatta, és újra nyilván nem csak a szerepen keresztül, hanem konkrétan más emlékein keresztül is igazolódott, hogy valóban nem ok nélkül kerülgetett engem ez a szerep, és nem ok nélkül vágytam én erre a szerepre, hiszen azért valahol én valóban az voltam. vagy vagyok. Tehát van egy részem a millióm, az egészen biztos.
1: Másik megközelítés, és kb. Ez ugyanazt jelenti, csak kifordítva reverse-be, hogy nem rólad írták ezt, hanem hogy mintha rád írták volna ezt az elepet. Fölmész a színpadra, vagy már fenn vagy a színpadon, amikor megérkezik a kedves néző, és egyébként olyan, mintha nem tudom, tehát, hogy Molnár látott volna maga előtt egy figurát, aki 2026-ban, nem tudom, így fölmegy a színpadra, és akkor a saját kis piros meg fekete ruhájában ezt így eljátsza. És az Old Tamásnak a figurája.
2: Nagyon zavarba ejtően szép bók, és köszönöm szépen, és örülök, hogyha ez így látszik, azért azt tudni kell, hogy azért én nem vagyok olyan teljesen, pláne már, mint a Lilium. Tehát azért ezt
1: még mielőtt folytatnál, igen. Mert hogy ha a Liliumot elolvassa az ember, vagy megjelenik egy kép, akkor nem tudom, egy ilyen ficsúrnak a képe megjelenik, kisbajusszal, aki nem tudom, virággal a kezében, egyébként nem tudom, mintha hetente kétszer körbefutná a szigetet, edzőterembe jár, meg a legmegfelelőbb divatnak öltözik, egy ilyen figura jelenik meg az embernek a kép előtt, és akkor, mintha ezt áttettétek volna egy olyanba, hogy akkor nem kellene ide ilyen sztereotípiák, mert Lilium bárkiből lehet.
2: A kimondottan, tehát az én Lilium elképzelésem, amikor még olyan verziós volt, hogy én fogom rendezni, nyilván nem én játszom, és nem itt, és nem most, ez még korábban volt, de Liliumnak se, tehát mindenképpen a Molnárból indulnék ki, és az ő is bemutatóból, azért ez Csortos Gyula játszotta az elsőt. Csortos Gyula véletlenül sem volt egy atlétalkat, nem volt egy zsúrpubi, nem volt egy Margit szigetet háromszor körbefutó srác. Tehát azért ez egy bohém, ez egy kicsit ez a tojok én az egész világra, én ilyen vagyok csávó. Aki, igen, van pocakom, igen, én nem járok edzőterembe, srácok, én máshogy edzek, igen, viszont nagyon szeretek kártyázni, igen, szenvedélyem az élet élvezete, és én nem megyek el, nem tudom, ugye házmesternek mondja Lilium, most majdnem hoztam egy párhuzamot, de senkit nem akarok megbántani, nem megyek el, nem tudom, pénztárosnak az Aldiba, most csak azért jutott eszembe, mert nagyon jó fizetéseket látok ott, és hogyha az én munkahelyem megszűnik, vagy az én állásom maga, vagy én elveszítem, én valószínűleg akkor sem fogok tudni elmenni Aldi pénztárosnak, mert én nem vagyok Aldi pénztáros, a Lilium nem házmester. Az ő mestersége az a művészet, ugye még hogyha az ő művészete egészen más is, mint az enyém. De az ő, és mindig is önazonos volt, és ő attól önazonos, hogy nem akar másnak tetszeni, nem érdekli más véleménye, ő úgy élő olyan Lilium, amilyen ő maga. És egy kicsit talán ezért én egy kicsit könnyebb helyzetben is vagyok, mint egy Adoniszi Lilium. Bár talán még van egy kis sármam, amit régről, 20 kilóval ezelőttről hoztam magammal, de talán ennél nem is kell több a Liliumnak. A Lilium nem azért szerethető, vagy nem azért ilyen ikonikus figura.
1: Igen. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinthy Színház igazgatója Old Tamás. Mindjárt.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Karinthy Színház igazgatója Olt Tamás, egyébként színész, ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia,
3: nagyon
2: Tamás.
3: Örülök, hogy itt lehettek, szervusztok.
2: Egyéb titulusokat majd a végén még hozzáteszek, vagy kicsit később hozzáteszek, mert nem csak igazgató és színész vagy, hanem egyéb művészi feladatokat is ellátsz, vagy tevékenységeid is vannak. Viszont a közelmúltban ugye föltettétek a színpadra a Liliumot. Elég régóta ott vagy már a színház élén, ez az első alkalom, hogy úgy mentél föl a színpadra, hogy tényleg játszol, amióta betetted a lábadat. Eddig csak ott igazgattad őket, meg néha nézted a próba folyamatot.
3: Igen. A Veccei Fanni, Kovács Veccei Fanni, aki egyébként nagy-nagy örömünkre Sós Imre díjat fog kapni, vagy hát már megkapta, de az átadásra majd májusba kerül sor, pont egy Lilium előadás után, nagy közönség előtt, hiszen adjuk meg a módját. Vette észre, vagy az ő felismerése volt ez legutóbb, ami nekem is akkor volt, vált felismerése, amikor ő ezt elmondta, hogy hát együtt dolgozunk, nem is tudom, 4 éve, és ez az első, hogy együtt játszunk. Sőt, az is, hogy egyáltalán őt rendezem, mint színművészt, hiszen amikor először vele dolgoztam, még főiskolás volt, és még Kaposváron a Tüskevárt csináltam, és akkor dolgoztam először Fannival, amióta a pályán van, azóta nem is dolgoztunk együtt, noha ugye a társulatban, a Karinthy társulatában alapító tag Fanni. De valóban ez volt az első alkalom, nem tudom, hogy az utolsó-e, talán az utolsó is. Valahogy néha muszáj ebben a minőségben az embernek a társulatával találkozni. Mert ez egy egészen másik minőség, amikor partnerek. Nyilván a hétköznapokban is partnerek, hiszen pláne a Karinthyban, ami egy ilyen kis családi műhelyszínház. Tehát, hogy ott tényleg a hétköznapokban is inkább egymás partnerei vagyunk, mint beosztottjai, főnökei, stb. Tehát, hogy nem is nagyon van ilyen hierarchikus rendszer. Tehát a színésznő ugyanúgy szól nekem, vagy a színész felhív, hogy figyelj Tamás, nem fog tudni odaérni a próbára, meg el kell vinnem a kutyát állatorvoshoz, vagy így oda betettem egy szinkron, nem kezdünk egy órával később? Persze. Tehát, hogy miért is ne? Amit megtudunk, oda ezt mindig megoldjuk. De akkor is az, amikor, és itt megint csak ez a Molnár Ferencnek az áró mondatai közül az egyik a Liliumba, amikor partnerként dolgozol színészként egy színésszel, aki egyébként úgymond a társulatod tagja, akinek mondjuk te a vezetője vagy, de ebben a helyzetben nem a vezetője vagy, hanem a társa, a partnere, és ott bizony te a mesztelen szívedet teszed az ő kezére. Ugye ezt írja Molnár, hogy a kisgyereknek, amikor megcsapja Lilium a kezét, hogy anyám, hát mint hogyha mesztelen szívét tette volna a kezemre. Ugye ezt csináljuk színészként nap mint nap a próbákon. Tehát ott a lelkünkkel dolgozunk, amit teljesen ki kell nyitnunk, teljesen ki kell tárni, és azt mondani a másiknak, aki ott van velünk szemben, hogy ez vagyok én, itt vagyok, szeres vagy gyűlölj, valamit csinálj velem, és ezt viszonozni fogom.
2: Milyen volt a próba folyamat, hogyha már ezt említed?
3: Nagyon gördülékeny, szép és sima próbafolyamat volt, volt rá időnk is. Keresztes Attila egy hihetetlen higgadsággal és magabiztos nyugalommal fogta a kezünket, még ha olykor fukarul is bánt az instrukcióval, és álltunk, hogy de most ez így jó, vagy úgy jó, és hogy hagyd el, azt mondta, hagyd el, hát még mennyi időnk van, még csak próbálgass, hát próbáld ki így, nézzük meg úgy, de hidd el, nem kell még az se. Tehát, hogy ő az elejétől fogva egy elég erős koncepcióval jött, ennek nem minden részletébe avatott be minket, és ugye ez hagyományos értelembe vett ilyen izigvéri színház, hiszen nincsen, ahogy ő mondta, nincsen nagy varázslatok a színpadon, ami technikai értelembe vett varázslat, kizárólag az, amit a színészek hoznak létre. Tehát láttad az előadást, hogy mi a díszletünk. Emlékszel, hogy mi a díszletünk?
2: Hát igazából csak hátul lógnak ilyen, nem tudom, mindenféle neonlámpák, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy ilyen, nem is nem rombusz, hogy téglalap a nézőtér, na micsoda, a színpad közepén, és kész, meg is vagyunk.
3: Igen.
2: Tehát ja, meg egy kis, aminek nyilván később jelentősége lesz.
3: Igen. Nincs túl bonyolítva díszletileg ez az előadás. Egy nagyon letisztult, egy nagyon egyszerű és üres térben, egy brúki térben vagyunk, amiben a kellékek is, csak olyan kelléket használunk, azt a hármat, amivel tényleg dolgunk van az előadás során, a kés, a kártya, és nem is tudom, akkor csak kettőt?
2: Más nagyon
3: van ilyen. Egy pisztoly, hiszen az kell, hogy legyen ugye a Lincmannnál. Ez a három kellék van.
2: És pont elég is, és ezzel mindent meg is tudtuk oldani. És hogyha már említed azt, hogy hagyományos, klasszikus értelemben vett színház, amikor kezdtük a beszélgetést, azt mondtam, hogy egy klasszikust elővenni. És nem csak úgy vettétek elő ezt a klasszikust, hogy ez tényleg egy klasszikus Molnár darab, hanem ez... Manapság, amikor mindenféle ilyen zenés színházak vannak, és akkor legyen musical, legyen operet, és mindenféle csinnadratna, akkor most született egy olyan előadás, ami a hagyományos, klasszikus, nem tudom, 70-es, 80-as évek, 90-es évekbeli színjátszást, a klasszikus színjátszást idézi.
3: Igazság szerint ez a színjátszás, ez mindig is, hát nem is csak nem is tudod beazonosítani szerintem rendesen, hogy ez most 50-es, 60-as, 70-es, 30-as, vagy 2000-es. Inkább úgy mondanám, hogy az a tiszta színjátszás, és csak is a színjátszás, és a szintiszta színjátszás, hogy akkor fejezzem be ezt a trilógiát, ugye bírósági eskető szolgák szokták mondani, az igazat, hogy csak is az igaz, és szintiszta, ez a színház, csak is a színház, és szintiszta színház. Tehát nincs mahinálva mindenféle dalokkal, zenékkel, fényefektekkel, látványelemekkel, rengeteg kellékkel, statisztériával, táncot, tehát igazából semmi más eszköz nincs használva, nem egy összmű művészeti előadás, talán ez a legjobb és vagy legtalálóbb megközelítése ennek a milliómunknak, hanem csak a szintiszta színjátszás és a színészi játék és az egymásra figyelés. Ez jelen van a mai napig is, ezt szokták még tarkítani ezzel, azzal és amazzal, ezt szokták legkevésbé engedni a színésznek már, hiszen annyi mindenre figyel még, és veszi föl ezt, és jön a vetítés, és kúszik be a füst, és itt a 3D, ott a nagy zörej, és jöhet a piró. Nyilván mi is csinálunk ilyen előadásokat is, hát hiszen ott van a kísértett ház, ahol lebeg a kislány, ahol a szellem megjelenik az ajtóban, ahol nehéz füst van, ahol mindenféle történik, milyen olyan vetítések, hangeffektek, stb. De valljuk be, hogy egy olyan remek mű, mint Molnár Liliomja, nem szorul a
2: varázslatra.
3: Arra a fajta varázslatra, ami nem a maga a szöveg, és nem maga az legszebb értelembe vett színház csinálás.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinthy Színház igazgatója Olt Tamás, aki egyébként most színészként is föltűnik a saját, talán fogalmazhatok így, színházában, Molnár Ferenc Liliom című darabjának a címszerepében. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Karinthy Színház igazgatója Old Tamás ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, még egyszer köszöntelek, Tamás.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehettek, szervusztok.
2: Megvolt a Liliumnak a bemutatója, nálatok ott a Karinthyban, az évad utolsó bemutatója egyébként, és hát zajos siker lett belőle. Nyilván, amikor a próba folyamatban benne voltatok, és már eljátszottátok egyben az egészet, akkor pontosan tudtátok, éreztétek, hogy ez belül hogy sikerül, de amíg nézők előtt nem játszol az ember, addig nem tudja, hogy tényleg úgy viselkedik-e majd a közönség, ahogy egyébként ők azt szeretnék.
3: Ez így van.
2: Amikor megvolt, nem tudom, a nyilvános főpróba, megvolt a premier, akkor utána konstatáltátok gyorsan még hátul a beszéd előtt, hogy akkor hát erre számított, vagy nem erre számítottunk, vagy így számítottunk rá, vagy nem így számítottunk?
3: Igazság szerint furcsa kettős-hármas érzés van az emberben ilyenkor. Azt azért érzi az ember, amikor megbukik valami, bár viszonylag kevés tapasztalatom, hála jó Istennek ezen a téren, meg azt érzi az ember, amikor na lesz ez még jobb is, meg azt is érzi az ember, hogy hú, ez most nagyon elszállt, és nagyon hatalmas flow volt, ami rajta jut a közönség is, és mi is, és ez most ez most nagyon megemelkedett, jaj, ez most felszállt. Ez valami ilyesmi történt most a bemutatón szerintem. Egy kicsit az ott, az felszállt, elszállt ez az előadás, és a közönségnek ebben nagyon nagy szerepe van, hiszen ugye ez egy csapatjáték, nem csak a színészek, a háttérdolgozók közt, de hát a közönség és a színészek és a háttérdolgozók közt. Tehát mindenkinek együtt kell részt venni a színházba. Hogyha van egy eleve elutasító hangnem, ugye az elég az, hogyha csak egy pici szegmense a közönségnek ilyen hangulatban van, vagy nem tudom, temetésre mennek utána, vagy rántott húsotól tele kajálva érkeznek meg. Tehát egy pici ilyen elég, hogy az egész közönség kémiáját, egy hangyányit megváltoztassa, és ez tényleg érezhető a színpadon is. De így éppen senki nem járt szombaton, vagy pénteken, amikor ott voltak a bemutatón. A nyilvános főpróba is nagyon jól ment, nagyon bíztató volt, de hát az még mindig csak a nyilvános főpróba. Én nem tudom, miért van ez az emberben, hogy amíg nincs meg a bemutató, vagy hát bennem, addig egyszerűen nem képes normálisan rálátni, nem képes kívülről, vagy bárhogyan máshogy viszonyulni. És van egy irdatlan drúk, utána pedig van egy nagyon fura, picit ilyen depresszív érzése, amikor megtörténik, siker, elemelkedett az egész, együtt repül a nézővel, és utána van egy ilyen fura üresség belül. És utána már a második előadástól nincs az a druk. Soha többet nem is lesz az a druk. Soha nem is lesz, hiszen már megtapasztaltad. Igazából rendezőként is azt szoktam megélni, amikor egy-egy jelenete sikerül, vagy egy-egy alakítása valamelyik színésznek, akivel éppen dolgozom, sikerül, pont úgy, pont abban a hangnemben megcsinálja, ahogy tudom, hogy nagyszerű lesz, és utána éppen nem tudja reprodukálni a próbákon, nem szoktam érte bántani, hiszen már megvolt. Tehát tudom, hogy ott van benne, tudom, hogy meg fogja tudni csinálni. Oké, most törődjünk más dolgokkal. Kicsit ugyanilyen ez színészként is, hogy megvan, megvolt, tehát ez tud lenni egészen nagyszerű. Az első pofon akkor jön majd, ha jön, nem biztos, hogy jön, mert ez azért nem receptszerű, hogyha ezt nem sikerül megugranunk, és nem sikerül a nézőt bevonzani. Ugye azóta már volt előadás belőle, de és van egy ilyen íratlan, kimondatlan szabály, mi azért kiszoktuk mondani, a második előadás az mindig rémes. Az mindig, az, és most nem is tesszük már hozzá egy rémes, csak azt mondjuk, hát ez milyen volt? Hát ez második előadás. Tudod, mert az első, valahogy rajta van az a pici plusz, hogy ez az első. Mint az első csókod, érted? Az első szerelmed, az valahogy mindig más lesz, mint a 3522. De természetesen a második után újra meg tud történni vele minden jó, sőt, utána már kicsit magabiztosabban, hiszen már annak a biztos birtokában vagy, hogy ez remek.
2: Megvolt a premier, megvolt a második előadás, játsszátok majd, még a Lilium ott marad nyilván a repertoáron, és igazából ez, hogyha fogalmazhatok így, persze kicsiben egy összművészeti performance volt ott nálatok múlt pénteken, mert hogy nem csak színházi előadás, hanem kiállítás is nyílt. És még mielőtt a kiállításról beszélünk, azért két klasszikust említettünk, az egyik Karinthy, a másik pedig, mert hogy Karinthy Színház, a másik pedig Molnár Ferenc. Az örökösök ott voltak mind a két részről, ők mit szóltak hozzá?
3: Mind a kettőjüknek nagyon-nagyon tetszett. Ezúton is köszönöm nekik, hogy látogatják a színházunkat, és szeretnek minket. Ugyanúgy, mint Szabó Alexandrának és Bódis Viktóriának, akik színházunk munkatársai, és ezt a csodás kiállítást ők tervezték meg, és hozták össze mindössze néhány nap alatt. Addig társulatunk új tagjának, Szabó Sipos Barnabásnak a kiállítása volt látható a foájéban, de ő új kiállítást nyit máshol, kellettek a képek, és a lányok semmi perc alatt Lukin Ágnes, Molnár Ferenc dédunokája segítségével hozták létre ezt a szerintem nagyon gazdag és nagyon szép élvezetes anyagot, nagyon sok érdekességgel. Magam is tartottam a kezembe Molnár Ferenc eredeti kitüntetéseit, ami igazán felemelő élmény volt, hiszen behozta Ágnes a sok sztori mellett még, amit hozott mellé, és a sok dokumentum mellé, a Lilium eredeti kézirata, annak másolatai láthatóak nyilván nálunk, de hát van, ahol látható. Maga a kézirat is. Karinti Vera is tulajdonképpen ő soha nem hagyta el a színházat, tehát hogy ő a Karinti család része, ahogy Pierre Karinti is, és a Karinti Mártonnak a rokona és a Karinti család, ők látogatják, nagy örömömre látogatják folyamatosan a színházunkat, minden bemutatónkon ott vannak, ha nem is a bemutatóra jönnek el, de megnézik az előadást máskor, lelkesen szeretnek minket, és a részeik vagyunk, és ott volt, így van Molnár Ferenc örököse és dédunokája Lukin Ágnes, aki nagyon jó sztorikat mesélt. Bemutató előtt egy 4 nappal az irodámban ültünk, nem tudtam, hogy akkor jön, mert a lányokkal beszélte meg, és pont elcsíptük még egymást, úgyhogy gyorsan felhívtam Keresztes Attilát is, aki épp láttam, hogy megy át az úttól, de forduljon vissza, és Molnár elekjéket fogunk gusztálni, és Molnár sztorikat hallgatni.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinti Színház igazgatója Olt Tamás. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is. Még mindig a Kultúr Fitness és még mindig a Karinthy Színház igazgatója Holt Tamás ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Tamás, itt nálunk, de jó, hogy jöttél.
2: Csodás, szervusz, hogy itt lehetek, szervusztok.
1: Pár nappal ezelőtt volt a legutóbbi bemutatótok, premieretek, egyébként az idei évad utolsó bemutatója, jó maga címszerepet játszol benne, ez Molnár Ferenc Liliómia, és akkor ezzel véget ér az évad, és akkor innentől játsszátok mindazt, amit már föltettetek a színpadra, vagy esetleg vannak már előkészületek a 2026-27-es évadra?
2: Igazán kipihentük magunkat, mert a pénteki bemutató után szombaton játszottunk egy apácákat, amiben ugye többen érintettek, Balázs Andi és Vándor Évi és Mikeces Tilla is, aztán vasárnap megint játszottuk a Liliómot, és utána pedig olvasó próbát tartottunk hétfőn, Keszég László vezetésével, aki rendezni fogja a két néni, ha megindult című előadásunkból, amit Vándor Éva és Kökényesi Ági játszanak. Mm. Tulajdonképpen mind a kettő címszerep. És egyik sem olyan néni, ahogy azt gondolják, és már el is kezdődött a próba folyamat. Valószínű, hogy idén egy házi előbemutatót fogunk csak tartani belőle, de hagyunk neki még időt, és még augusztusban dolgozunk rajta, és ez lesz az évad első bemutatója, amit ugye hagyományainkhoz híven Karinthy Márton színházunk alapítója születésnapja környékére tervezünk, ugye ő elsején van a szülinapja, ezért mindig akkor van az évadnyitónk, tehát ez valószínű ott lesz az elsői héten, ha jól emlékszem, akkor 4-e az a péntek, mert inkább pénteken legyen azért a bemutató, mint hétfőn. Tehát Vándor Éva, Kökényesi Ági és Keszég László rendezi ezt az előadást. Tehát ennek a hétfőn már lezajlott az olvasópróbája, ezt egyébként koprodukcióba hozzuk létre a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházzal, meg lesz a bemutató nálunk, aztán meg lesz náluk is. És kedden, tehát egy napra rá pedig megtartottuk a jutalomjáték olvasó próbáját, abban a rendezői székben ücsörgök én. A jutalomjáték pedig a Kőszegi Várszínház produkciója, és azért próbál nálunk, mert van egy olyan tervünk, hogy nyilván nagyon sok Karinthy színész van benne, a Karinthy műszak is van benne, és van egy olyan tervünk, hogyha megvolt Kőszegen a bemutató, ami óriási siker lesz, és mindenki vágyja majd a fővárosba is, hogy láthassa, akkor ezt majd a Karinthyban megteheti a főszerepben Schneider Zoltán, Balázs Andra, Mikeces Tilla, Csándor Soma is látható, és hát Kovács Vecei Fanni, Martor Robi, aki régóta játszik a Karinthyba, tehát vannak vendégek, és hát természetesen a társulat Dobra Marával kiegészülve.
1: Rendezett tehát ezt a bizonyos darabot, a jutalomjátékot, ezzel az évad neked véget is ér, azért kérdezem, mert említettem, hogy majd a későbbiekben mondom, hogy neked azért még millió egy titulusod van, néha írsz mindenféle darabokat, néha játszol mindenféle kamerák előtt, néha vendégszerepelsz különböző színházakban, vagy eddig rendezel különböző színházakban. Mi az, ami még előtted áll, Tamás?
2: Pillanatokon belül lesz egy olvasó próbám a József Attila Színházban. A József Attila Színház fennállásának 70. évfordulóját ünnepli, ugyanis, ami egyben a forradalom, az 56-os forradalom és szabadság felkelésnek szintén a 70. évfordulója. Úgyhogy ennek kapcsán kért fel a színház vezetése, hogy ott az ünnepi előadást rendezzem meg. Úgyhogy itt is egy előbemutatóval készülünk, dolgozunk június közepéig ezen a darabon, és ez természetesen majd október 23-án lesz a díszbemutatója ősszel. Úgyhogy párhuzamosan zajlik ez a kettő, hiszen amíg az 56-os emlékdarabot készítjük a József Attila Színházba, addig szünettel részemről a jutalomjáték, a többiek részéről nem, mert lázasan tanulják a szöveget, amit most a héten meghúzunk, kielemzünk és helyre teszünk, és hogyha megvolt az előbemutatója József Attilában az 56-os darabnak, akkor térünk vissza a jutalomjátékra a Karinthyban, illetve Kőszegen.
1: Nem sokára itt a nyár, meg előbb még a tavasz. Pihenni lesz idő, vagy beveszed magad a különböző kis műhelyekbe, és akkor rendezel, instrukciókat adsz, stb.
2: Most már annyira tágan értelmezhető, mi számít pihenésnek, nem?
1: Lemegyek a Dunapartra, úgyis ott a József Attila Színház, kimegyek a szigetre, meg vagyok.
2: Most én éppen pihenek, itt vagyok veled, ezen a remek stúdióban ülünk, én nézem, ahogy úszik itt a dinnyehé a Dunán, csodálatosan süt a nap, és már nincsen reggel este főpróba. Igazából az a legmegterhelőbb színészként, az a főpróba hét, mert egyszerűen nem tud tudsz kiszakadni a szerepedből. Szinte se hogyan. Tehát ilyenkor már egy picit könnyebb, meg nyilván jön a szép idő, azért vasárnapokon nem dolgozik az ember, családjával leugrik a Balatonra, vagy csak otthon vannak, a kertbe kimennek. Tehát nagy pihenések nekem július 9-e után várhatóak. Egyébként július 9-é lesz ugyanis a bemutatója Kőszegen a jutalomjátéknak.
1: Legesleg utolsó kérdés a végére, Tamás, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Most ugye fölmentél a színpadra, a színészi minőségben, és eljátszottad végre, először színpadon, a saját színházadban, hogyha fogalmazhatok ki, a Karintiban, aminek te vagy az igazgatója, Molnár Ferenc Liliomjának a címszerepét, és azt mondtad, hogy nagyon régóta kerülgetett már, és hogy egy ilyen vágy volt ez neked, hogy azt eljátszd. Nincs más? Ennyi elég? Nincs még olyan szerep, amire úgy érzed, hogy ez is pont olyan, mintha rám szabták volna?
2: Igazság szerint olyan szerep, ami ilyen közel állna hozzám, mint a Lilium, nincsen. Olyan szerep talán még van egy-kettő, amihez talán még őszülnem is kellene egy kicsit, amit még úgy eljátszanék, már csak hiúságból is, hiszen azért nagy-nagy szerepek, amit minden ember, akit megállítasz az utcán, azt mondja, mondjon neked 10 nagy színházi szerepet, nagy nehezen fog tudni mondani 6-8-at. Tehát, hogy ilyen igazi nagy emblematikus szerepekből olyan nagyon sok nincsen. Tehát ilyenből még maradt talán egy-kettő, de ilyen igazi szerepálom az a Lilium volt.
1: Ez
2: az
1: a Lilium volt,
2: igen.
1: Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és gratulálok. További szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hogy jól induljon a csütörtököd, hallgass hazait, ebben pedig számíthatsz a Petőfire. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jön nem sokára a Magidom csapata, itt lesz majd Belau is, a kezdés viszont egy különleges hölgypárosé, Anna Elzá és Kanizsa Zsinái, ez a World Collide.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.